Berlioz nyári éjszakák dalciklusa hangzott el Mariana Beate Kieland és a Norvég Rádió zenekar előadásában. A ciklus a szerelemtől a halálon át a reményig vezető érzelmi ívet rajzolja ki. A hangszerelés nagyon színes és finom. Sibelius második szimfóniája következik.

Jean Sibelius második szimfóniáját játszott a norvég rádiózenekar, sajnos a BBC szerkesztői a karmester nevét nem adták meg. Ezt a művet Helsinki-ben a zeneszerző vezényletével mutatták be, és később nagyon népszerűvé vált. Franz Schubert 8 Ländlerét játsza most Leif Ove Andsnes.

Schubert 8 Ländlerét Leif Ove Andsnes játszotta. Schubertről tudjuk, hogy nem volt jó zongorista, mégis fantasztikus zongora műveket írt, amikor nem tudta egyik másikat eljátszani, akkor dühöngött, és a földhöz vágta a saját kottáját. Antonio Vivaldi D-dur koncertójával folytatjuk a notturnót.

Vivaldi D-dur koncertóját az Europa Galante adta elő. Fabio Biondi volt a szólista és a karmester. Most Mozart A-dur zongora versenye következik a Notturnóban, köhű jegyzékszáma 488. Joanna McGregor zongorázik, a Stavangeri Szimfonikus Zenekart Susanna Melki vezényli.

Mozart 488-as körül jegyzékszámú A-dur koncertjét hallottuk Joanna McGregor és a Stavangeri szimfonikus zenekar előadásában. 1786. márciusában a Színigazgató című egyfelvonásos vígopera befejezése után írta meg Mozart az imént hallott gyönyörű zongora versenyt. 4 óra van.

Georg Friedrich Händel Dixit Dominus című műve 1707-ben készült, amikor a fiatal szerző Rómában tartózkodott. A mű a 110. zsoltár latin szövegének feldolgozása. Händel mindössze 22 éves volt, amikor ezt a rendkívül virtuóz művet megírta. A darab 5 szólista, 5 szólamú kórus és vonós kar, valamint kontinuó együtteseire épül. A mű erősen tükrözi persze az olasz barokk hatást, különösen a római egyházi zene stílusát. A lassabb tételekben viszont ünnepélyes, meditáló hangulat jelenik meg. Hallgassuk meg Händeltől a Dixit Dominust.

Handel Dixit Dominusza hangzott el énekes szólisták és a Collegium Vocale együttesének előadásában. Handel már ebben a korai művében is megmutatja a későbbi oratórikus stílusának alapjait. A szöveg Isten hatalmát és a királyi uralmát dicsőíti. Haydn F. moll vonós négyese következik.

Haydn F-moll kvartettjét a Káosz vonós négyes játszotta. Az Opus 20-as kvartettek alcíme Napkvartettek. A hat vonós négyeshez a Hummel cég egy nagyon szép díszes gondozású kiadást készített, és a címlapjára a napot tették. Innen az elnevezés. Ruth Gibbs fúvós szimfoniettája következik.

Ruth Gibbs fúvós szimfoniettáját a BBC Wales-i zenekara játszotta. Ez a brit szerző oboaművész, zongoraművész, karmester és pedagógus volt, írt 7 versenyművet, 5 szimfóniát és számos kamara és kórusművet is. Hallgassuk meg most Beethoven Coriolán nyitányát.

Beethoven Coriolán nyitányát a svéd rádiózenekar adta elő Manfred Honeck vezényletével. 1807-ben írta a zeneköltő ezt a remek művet irodalmi ihletésre. Az 5. szimfónia és a Leonora nyitányok szomszédságában keletkezett a darab. Fanny Mendelssohn célma a szonátája szóla.

Fanny Mendelssohn címol szonátáját Sylvia Nedefern játszotta. Fanny halála mélyen megrázta Felix Mendelssohnt, akinek egészsége nem is jött rendbe. Nem sokkal később ő is meghalt, és Fanny koporsója mellett helyezték nyugalomra. Most brit muzsika szól a nocturnóban.

A 16. századi Robert Wyatt, illetve az 1959-es születésű James Macmillan kompozícióit hallottuk a Gabrieli Konszort jóvoltából. Max Bruch Kölnben, Lipcsében, Münchenben tanult, dolgozott Berlinben és Bonnban is. Tőle az Opus 85-ös románcot ismerhetjük meg.

Adrián Boasso és a lengyel ifjúsági zenekar tolmácsolásában hallottuk Max Bruch románcát. Befejező muzsikánk ma Gustav Holst lányának, Imogen Holstnak Leiston szvitje lesz. Köszönöm, hogy velünk tartottak, elbúcsúzom a hangmérnök Pap Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attila kíván kellemes napot mindenkinek.

0: A Nocturno műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Újabb rendkívüli ülést tartanak ma és holnap az országgyűlésben. A kétnapos esemény kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön egyeztetéseket terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. A kórházi menedzsment képviselőivel pedig az intézményi működés megújításáról, a betegközpontú szemlélet erősítéséről tárgyalnának. Súlyos gondokkal küzdenek a gabonatermesztők. A vízhiány miatt búzából és árpából is jelentős terméskieséssel számolnak. Magyarország ellátása biztosított, ugyanakkor exportra kevesebb jut idén, ami tovább súlyosbítja a gazdák helyzetét. Az aszályos időszakok miatt a szakemberek szerint új talajművelési technológiákra és új növények meghonosítására van szükség. Már a szomszédos Romániában és Horvátországban is megjelent a kecskéket és juhokat veszélyeztető pest is. A kór a kiskérődzők egyik legfertőzőbb betegsége, ami óriási kárt okozhat az állatállományban. Szakértők szerint az elhullás akár 70-90%-os is lehet, így ha megjelenik, akkor akár milliárdos nagyságrendű veszteség is érheti az ágazatot. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 10 nappal a katasztrófa után a romok alatt már nem találnak túlélőket, de a holttesteket nehezen tudják kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Csaknem 2000 éves épségben maradt sírokat találtak Egyiptomban, Alexandria közelében. A régészek emberi maradványokat, agyagedényeket, amforákat is feltártak. A legjelentősebb lelet az a 24 aranytárgy, amelyet a halottak szájába helyeztek a rituális temetkezések alkalmával. Az ásatások során egy bizánci korból származó város maradványai is előkerültek. Jelenleg 11 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-21 fokot mérnek. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt mindenütt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Délután 26-31, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. 6 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Száz éve született Lehel György karmester. A Kossuth-díjas művész ezer szállal kötődik a Magyar Rádióhoz, azon belül is a szimfonikus zenekarhoz. Lehel Györgyre emlékezünk ma 19 órakor és szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Johannes Brahms a Szép Magellóne című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: Lendületes hétfő reggelt, szép hetet, jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Erdős Béla, a mikrofonnál Szejdű Dénes. Félix Mendelssohn Bartoldi Szent Ivánéi Álom című művéből szól részlet, egy átiratot hallunk, Szergej Rachmaninov készítette a zongorátiratot, a szkercót játssza most Jandó Jenő zongorán.

Félix Mendelssohn Bartholdy Szent Ivánéi Állam című művéből szólt a Scherzo, Szergej Rachmaninov átiratát hallottuk Jandó Jenő előadásában. Ugye majdnem szezonja van ennek a műnek. Június 23-áról 24-ére virradó éjszaka volt Szent Ivánéi éjszaka, és hát ugye lehet ilyenkor örömtüzeket gyújtani, meg átugrani fölötte, állítólag jót tesz. Vivaldi émol koncertójának két tételét most Daniel Hope és az Európa Kamara zenekar játssza.

Antonio Vivaldi E-moll koncertójának második és harmadik tételét hallottuk. Daniel Hope játszott hegedűn, az Európa Kamarazenekar kísérte őt. Ludwig van Beethoven opus 103-as Ez-dur oktettjének negyedik tétele következik, a berlini filharmonikusok tagjai előadását halljuk.

Ludwig van Beethoven opusz 103-as S-dur oktettjének negyedik tételét hallottuk, a berlini filharmonikusok tagjai játszottak. Most Ottorino Respighi madarak szvittjéből szól hamarosan egy tétel, és hogyha már madarak, akkor jöjjön egy madaras hír. Egy rendkívül ritka madárfajt, nevezetesen a kóborló cankógoda egyik példányát látták Magyarországon. Tegnap előtt, tehát július 4-én figyelték meg ezt a példányt. Ez az 5. bizonyított előfordulása a fajnak a hazánkban, tehát mindenképpen egy különlegességről van szó, és hát jellemző erre a madárra, hogy táplálkozás közben olyan érdekesen viselkedik, csőrét gyors fellemozgással varrógépszerűen szurkálja az iszapba, gyakran szinte teljes hosszában a víz alá merítve. Nagyon aranyos egyébként a madárnak a kinézete, javaslom, hogy keressenek rá, és hogyha hallják, akkor nem tudom, jegyezzék föl, mert az lesz a 6. regisztrált eset Magyarországon. Na de hallgassuk akkor a hangját. Fürge, kedves kis jószág. De most hallgassuk Respighi verzióját, a fülemüle szól, a Madarak Szvit 4. tétele, az Orfeusz Kamarzenekar játszik.

0: Ottorino Respighi Madarak szvitjéből szólt a negyedik tétel, az Orpheus kamarazenekar előadását hallottuk. 7:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kedves hallgatóink, most vers következik. Előjáróba csak annyit mondok, hogy ha én Gobbi Hilda lennék, állandóan csak szavalnék.
2: Szelídség, írta Lukács László. Ha én patak volnék, kövek közt elfolynék. Hátamon, habomon virágszirmot hoznék. Hogyha én hegy volnék, bátran magasodnék, de egy felhőcsókra púposan megállnék. Hogyha eső volnék, lágyan csurgadoznék, ezer hűs cérnámmal eget földhöz varnék. Hogyha malom volnék, napnyugtáig járnék, vörös ég aljában őrölném az estét. Ha pedig híd volnék, víz fölé hajolnék, fényes tükör felett sötét levélt lesnék. Ha meg hó lehetnék, csendesen leesnék, fehéren vattáznám a föld sebes testét.

Johann Sebastian Bach G-dur szonátájának két tételét hallottuk Gyöngyösi Zoltán, Hadadi László, Lakatos György és Dobozi Borbára előadásában. Előtte pedig Lukács László Szelídség című versét szavalta Gobbi Hilda. Haydn következik, a D-dur szonáta első tételét Alfred Brendel játssza zongorán.

József Haydn D-dur szimfóniájának első, dehogy szimfóniájának, D-dur szonátájának első tételét hallottuk, ez volt az Andante, Alfred Brendel játszott zongorán. És hogyha már József Haydn, akkor maradjunk egy kicsit a József névnél. Csajkovszki vászkercója következik, József Koteknek ajánlotta. Ő egy hegedűművész volt, egy fiatal hegedűművész, aki a konzervatóriumban tanult Csajkovszkitól, és hát nagyon bensőséges volt a viszonyuk, nagyon, hogy mondjam, mély érzelmű leveleket írtak egymásnak. Most Lejana Izakadze játsza, hegedűn a Grúz kamarazenekar kíséri.

Csajkovszki Válszkercóját hallottuk Liana Izekadze és a Grúz kamarazenekar előadásában. Most jön César Franck D-moll szimfóniája, Franck nagyszerű orgonajátékos hírében állt, és ahogyan egyébként az orgonistáknál az általában lenni szokott, tudott improvizálni. Sőt, nagyon jól tudott improvizálni. Az egyik vizsgáján az volt a feladat, hogy egy-egy témára egy-egy művet improvizáljon. Na most Franck egy kicsit túl teljesítette a feladatot. Két témát kapott, ezt két külön műben kellett volna kidolgozni, de ő összegyúrta, és a két témát egy műben dolgozta ki, de a zsűri, illetve a vizsgabizottság nem értékelte, csak 4-est kapott, mondván nem ez volt a feladat. Így járt. Most a D-moll szimfónia második tételét a Toulouse-i Capitol Színház zenekara játssza, vezénnyel Michel Plasson.

0: tételét hallottuk, a Toulouse-i Capitol Színház zenekara játszott, vezényelt Michel Plasson. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan jön Mozart és az akácfák, majd kiderül, hogy ez mit jelent. Most pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Folytatódik a munka az országgyűlésben. A mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékelésének felfüggesztéséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. Isztambulba utazik ma Magyar Péter, hogy részt vegyen a törökországi kétnapos NATO csúcs találkozón. A kormányfőt elkíséri Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A miniszterelnök itthoni feladatait távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el. Európában Magyarországon a legmagasabb a vasúti járművek átlagos életkora, hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a hazai szerelvények átlagosan 42 évesek, miközben a környező országokban 20 és 30 év közöttiek. A kormány ezért új híveket és motorvonatokat is vásárol majd a felszabadított uniós forrásokból. Szicíliában ismét hamut szórt az Etna, ideiglenesen lezárták Catania repülőterét. A korlátozások miatt tegnap estig óránként mindössze 5 járatot fogadott a repülőtér. Amint egy 3350 méter magas Etna, Európa legnagyobb aktív vulkánja, évente többször is kitör, ami sok turistát is vonz a szigetre. Már csak nem 3000-re nőtt a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná a másfél hete történt tragédiában. A dél-amerikai ország kormánya megkezdte az újjáépítés előkészítését. Minden eddiginél több, csak nem 120 ezer érdeklődőt vonzott a tegnap zárult négynapos Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Az eseményen idén egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát, és az Opárt legismertebb képviselője Viktor Vazarely születésének 120. évfordulóját. A világhírű művész tiszteletére minden eddiginél látványosabban jelentek meg a geometrikus elemek, az optikai játékok. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 15-23 fok valószínű. Egyelőre nem tér vissza a kánikula, a következő napokban 30 fok körüli csúcsértékek várhatók, és frissek lesznek a hajnalok.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
8: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert bazárban.

0: Részletek várkertbazár.hu. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Ma este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály Filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
1: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
2: Érdekességekkel.
3: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
2: Ismeretszerzéssel.
4: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
2: És sok-sok kulturális értékkel.
5: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
2: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Továbbra is lendületes hétfő reggelt, kellemes ébredést és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Erdős Péla, a mikrofonnál Szejdű Dénes. És Mozarttal folytatjuk a zenehallgatást, az F-dur zongora verseny harmadik tételét Murray Perrier szólójával halljuk, az angol kamarazenekar játszik.

Wolfgang Amadeus Mozart 413-as köhüjegyzék számú F-dur zongora versenyének harmadik tételét hallottuk Murray Perelje és az angol kamarazenekar előadásában. Most egy ikonikus zene következik, Edvard Grieg Peer-Gynt szvitjéből szól a híres reggeli hangulat. Idilli a zene, azonban a jelenet, amikor szól, az már inkább egy picit furcsább. Itt egy kulcsszereplő lesz a fa, amiről fogunk majd beszélni, de nézzük, hogy pontosan mi is történik a darabban. Peer-Gynt a marokkói sivatagban egy akácfán ébred, és a letört ágakkal próbálja a majmokat távol tartani magától. A darabban konkrétan így írnak erről: hű, kínos éjszaka volt nagyon, itt vagy megint az átkozott dobálnak. Gyümölcsele? Nem, mással haigálnak. Vajon mivel haigálhatták szegény Peer-Gyntöt a majmok? Ezt inkább hagyjuk, inkább foglalkozunk az akácfával, amin ugye ül Peer-Gynt. Ez egy szárazságtűrő, nagyon gyorsan növekedő fajta, és hasznosnak mondható, vagy jól felhasználhatónak. Jó fa alapanyag és a virágja is ehető, sőt, ugye az akácmézet külön szeretjük, ami egyébként hungarikumnak is számít. Úgyhogy most hallgassuk az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar előadását, készítsük ki a vajas zsömlét, kenjük meg szigorúan akácmézzel, véletlenül se azzal, amivel szegény Peer-Gyntöt a majmok dobálják.

Edvard Grieg Peer-Gynt szvitjéből szólt a reggeli hangulat, az orosz nemzeti szimfonikus zenekar játszott, Jevgenyij Szvetlanov vezényelt. Ugye az akácfáról volt szó, amin ül Peer-Gynt ebben a jelenetben. Egyébként az akácfa nem egy őshonos fajta Magyarországon, a 17. században telepítették Európába, Jean Robin francia botanikus hozta be, róla kapta egyébként a Robinia nevet is, és hogyha már a 17. században vagyunk az akácok miatt, akkor jöjjön most egy gyönyörű zene ebből a korból, Alessandro Stradella szonátájának 3. és 4. tételét halljuk.

0: Alessandro Stradella szonátájának harmadik és negyedik tételét hallottuk. Reinhold Friedrich és a budapesti vonósok előadásában közreműködött Jürgen Hübscher Teorbán. És hogyha már az Akácnál tartottunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy kiváló szerszám nyél alapanyag. Például seprűnyélnek is jól használható. Az is lehet, hogy a következő dalban megjelenő seprű vagy seprűk nyelei akácfából készültek. Ugye a híres Goethe történetről van szó, amikor a varázsló tanonc vagy bűvész inas egyedül marad, és elvarázsolja a seprűt, hogy feltakarítson helyette, de a visszavonó varázsigét nem tudja, ezért a mesternek kell rendbehozni a bajt, amit okozott. Mi a tanulság? Nem szabad olyan sokat takarítani. Karl Löwe balladáját halljuk.
1: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister

0: Richard Löwe három balladájából szólt a Der Zauberlehrling, azaz a varázsló tanonc, vagy bűvész Inas, Georg Nigl és Olga Paschenko előadását hallottuk. 7:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval, hírekkel folytatjuk. Újra lesz Holdfényestek sorozat a Pesti Vármegyeháza díszudvarán, immáron 28. alkalommal. 4 változatosan összeállított koncerten vehet majd részt a közönség, júliusban 2 alkalommal, ma és július 22-én este 19:30, illetve augusztusban is 2:10, augusztus 13-án és 24-én lép fel Hegedűs Endre zongora művész. Az utolsó hangversenyt kivéve mindig lesz kamara partnere. A júliusi koncertekről hallhatnak bővebben a folytatásban. Hegedűs Endrével, tehát Fellegi Lénárt kollégám beszélgetett.
2: Nagyon nagy öröm számunkra, hogy idén is összejött mindenféle izgalmak után a megrendezésnek a lehetősége. Az a lényeg, hogy most már csak a jó Istenben reménykedünk, hogy szép időt ad nekünk. Mert ugye, amikor süt a nap, és leszáll az alkony, és benéz a hold a csodálatos klasszicista díszudvarra, az fantasztikus, de hát hogyha 42 fok van, akkor nem igazán hűlnek le még az ódon falak is átüzesednek. Abban reménykedünk, hogy inkább egy ilyen igazi nyári este lesz, és erre alapozva és bízva a jó időben Örök ének címmel rendezzük az első hangversenyt. A Cantica Eterna ének együttes tagjai fogják dominálni ezt az estét. 2 évvel ezelőtt volt egy német estjük, különböző dalok, a kapella és zongora kíséretes, és különböző helyeken is énekelnek, ezt a közönség örömmel fogadta. A színpad fölött ott van a közgyűlési teremnek egy erkélye, oda is kimentek, és onnan is fújták, énekelték az a kapellát, aztán utána most még behozzák egyházzenei dallamokkal a folyosókat, hiszen ez a klasszicista 230 éves épület, ez körfolyosós rendszerű, és ha egy picit beljebb állnak, akkor még fantasztikusabb az akusztika, a vízhang. Egyébként az egész díszudvar úgy van megálmodva, és úgy van megtervezve, hogy ideális hangversenyek számára. Eddig az öreg Bösendorfer zongoránk szolgált az elmúlt 27 évben, de most logisztikai megfontolásokból most a Yamaha hangszerünk lesz, de nem csak. Tehát lesz majd második, illetve harmadik, negyedik hangverseny. A második koncert egy hegedű zongora produkció lesz. Jó magam és nagyon kedves kamarapartnerem Áhim Kovács Anikó leszünk. Rosszul mondtam a sorrendet. Anikó és én fogunk dugózni, szonátákat fogunk előadni, Mozarttól 2 is, a Mannheimi szonáták közül nagyon népszerű, nagyon kedves művek, és ezt a koncertet, ahogy tavaly is volt, Bach szólópartitából 2 tételt játszik Anikó, utána 2 Mozart szonáta, szünet után Brahms következik, elég nagy váltás, ugye? De hát nyár esti koncert, miért ne legyenek ilyen kontrasztok? A G-mol rapszódiát játszom, szintén népszerű. Hát és a G-dur hegedű zongora szonátával fejezzük be együttesen a hangversenyt, ami megint csak azt kell mondanom, szívem csücske, Brahmsnak a szerelmes szíve van megírva benne, egy olyan zenei élményt ígér, amit nagyon-nagyon szeretnénk megosztani a hallgatónkkal.
0: Hegedűs Endre gondolatait hallották. Fellegi Lénárt beszélgetett vele, tehát ma kezdődik a Holdfényestek 19:30 az 5. kerületben a Pesti Vármegyeháza díszudvarán Hegedűs Endre és Katalin fellépésével és a Cantica Eterna énekegyüttessel. A teljesség igénye nélkül Dowland, Purcell, Elgar, Britten, Gibson művek szerepelnek a műsoron, szóló, négykezes, a cappella és zongora kíséretes művek hangzanak el. Augusztusban 13-án folytatódik a sorozat, házaspárok fellépésével, a Budapest Piano Quartet Schubert, Bach és Csajkovszki műveket játszik, ezt a fellépést a sorozatban Hegedűs Endre szólóestje követi augusztus 24-én, de ezekről majd bővebben Hegedűs Endrétől majd aktuálisan a jövő hónapban hallhatnak gondolatokat. Mivel a zongora művész a szólóestjén több Chopin darabot is játszik majd, legyen most az interjúhoz kapcsolódóan a zene egy nagyon ismert nocturne a lengyel zeneszerzőtől, méghozzá az Opus 9-es numero 2-es S-dur nocturne. Hegedűs Endre játszik tehát zongorán.

Chopin Ez-dur nocturne-jét hallottuk, Hegedűs Endre játszott zongorán. Szolgálati közlemény következik, valamiért a muzsikáló@kukacradio.hu e-mail cím nem működik megfelelőképpen, ezért, hogyha hozzászólásuk vagy bármilyen kommentjük adódna, akkor azt a 0630 30 30 160-as SMS számra küldjék. Na jó, akkor elmondom még egyszer, szóval 0630 30 30 160 az SMS számunk, ide írjanak nekünk üzenetet, hogyha üzenetet szeretnének írni. Kárt Ditters von Dittersdorf D-dur oboa versenyének két tételét Lencsés Lajos szólójával halljuk. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, a hangversenymester Rolla János.

Karl Ditters von Dittersdorf D-dur obor versenyének két tételét hallottuk, Lencsés Lajos és a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában a hangversenymester Rolla János volt. Ismét egy rövid kulturális hír, július 2. és 5. között 30. alkalommal rendezték meg a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyt. Az idei megmérettetés nagy díjas versenyében 4 kórus vehetett részt, melynek eredményeként az indonéziai Resonance gyermekkórus érdemelte ki a rangos elismerést. Tehát egyébként más kategóriák is voltak, gratulálunk minden díjazottnak és minden résztvevőnek. Hallgassuk most az indonéziai gyermekkórus előadásában Karai József művét.

Karai József Hodié című művét hallottuk az indonéziai Resonance gyermekkórus előadásában. Ugye ők érdemelték ki a nagy díjat ezen a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen. Gratulálunk nekik, és még egyszer minden résztvevőnek. Johannes Brahms három magyar tánca szól most, a 13., a 14. és a 15. A londoni szimfonikus zenekar játszik, vezényel Néme Jervi.

Johannes Brahms 13., 14. és 15. magyar táncát hallottuk, a londoni szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Néme Jervi. Kedves hallgatóim, most egy rövid zene következik. Michael Pretorius 284. gájárdját halljuk a Dulce Memoir előadásában.

Pistorius Gajardját hallottuk a Dulce Memoir előadásában, most pedig Sostakovics második jazzsuitjének fináléja szól az amszterdami Concertgebouw zenekar előadásában.

0: Támadásban, közölték a hatóságok, órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. A civilek a metróállomásokon kerestek menedéket. Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcs találkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. A kétnapos esemény 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. A képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a szaktárca. A cél hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb betegellátás. A következő időszakban külön tárgyalásokat terveznek a szülészet-nőgyógyászat szakmai képviselőivel, de szó lesz majd a képzés, az életpálya és a bérezés kérdéseiről is. Kiemelték és elszállították a budapesti Bartók Béla út felett átívelő régi vasúti hidat. A csaknem 80 éves több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb darujára, valamint speciális önjáró szállító egységekre volt szükség. A kiemelt acélépítményt a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföldre vitték, ahol elbontják majd. A déli körvasút építésének előre haladtával a környéken a vonatok néhány hónapja már az egyik kétvágányos új hidat használják. Hamarosan a régi helyére is ehhez hasonló szerkezet kerül. Színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket mától a Szegedi Városháza udvarán. Az augusztus 1-jéig tartó színházi esték és a muzsikáló udvar programsorozat Varsányi Anna Ráadásul című zenés vígjátékának bemutatójával kezdődik. A hétvégén Woody Allen Játszd újra Sam című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők. Jövő hétfőn pedig az Orlai produkció vendégjátékaként műsorra tűzik Marius von Mayenburg Ex című darabját Dömötör András rendezésében. A hónap második felében koncertet ad majd a többi között a Parnograst és a Full Moon is. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Ránki György zeneszerző életét és munkásságát idézzük fel.
2: Kodály tanított meg engem az úgynevezett zenei igazmondásra és arra, hogy minden feladatot komolyan kell venni.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. műsorajánlás.

0: Hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
1: Nyolc óra múlt hat perccel.
0: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol,
2: Gál Zoltán György.
1: Kedves Zoltán, üdvözlöm kedves hallgatónkat, mai játékosunkat, üdvözlöm kedves Zoltán. Hadd kérdezzem meg, hogy játszik valamilyen hangszeren?
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlök én is mindenkit. Ifjúkoromban hegedültem és brácsáztam. Sajnos letettem.
1: Ó, miért?
2: Tulajdonképpen megszűnt az a baráti társaság, aki lehetőséget nyújtott nekem. 20 éves koromban körülbelül, és aztán utána nem vettem föl. Kórusban igyekszem énekelni, ha van rá mód.
1: Hát ez nagyon jó dolog, én mindenkit bátorítok a kórus éneklésre, annak ellenére, hogy én sajnos nem éneklek kórusba, de az egy nagyszerű lehetőség találkozni a zenével, és egyébként egy nagyszerű kulturális lehetőség, és hát közösségi élmény is, úgyhogy szerintem a kórus éneklésben több minden kapcsolódik össze. Azért is kérdeztem, mert a mai nyeremények egyike egy hangszerről szól, hát most nem hegedűről és brácsáról, hogyha három kérdése jól válaszol, akkor egy könyvet küldünk, Sándor György a Zongora játékról című könyvét lehet elolvasni, mozgás, hangzás, kifejezés alcímmel. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig a Concertus Hungaricus lemezét postázzuk, Bartók és Britten műveket adnak elő.
2: És nagyon szépen köszönöm.
1: Na, örülök, hogyha tetszik. És a mai játék minden kérdése egy-egy évszakhoz kapcsolódik. Most talán sokaknak eszébe jutott Vivaldi Négy évszak című versenymű ciklusa, de ennyire azért nem könnyítjük meg a dolgot, sőt, talán még egyet csavarunk is a játékon. Az évszakok nem a szokásos sorrendjükben követik most egymást itt a mai kinyármában. Elsőként egy romantikus dalciklusból idézünk, egy vándor lépteit követjük. A kérdésünk az, hogy milyen évszakban kelt útra?

0: A kérdésünk tehát az, hogy milyen évszakban kelt útra a vándorunk?
1: Télen. Schubert téli utazás dalciklusából hallottunk.
0: Így igaz, méghozzá a 7. darabot, a Folyónál címűt, Polgár László gyönyörű hangját Rados Ferenc kísérte zongorán. És akkor jön a második kérdés, száraz levelek zörögnek, a második zenei idézet őszi hangulatot áraszt, századfordulós francia zeneszerző zenéjét halljuk, egy többkötetes prelűd sorozat egyik tételét, zongorára komponált álmodozás következik. A kérdésünk az, hogy ki a zeneszerző?

0: Tehát a kérdésünk az, hogy ki lehet a zeneszerző?
1: Claude Debussy-re tippelek.
0: Ez egy jó tipp.
1: A prelűdök zongoraciklusa.
0: Igen, 12 prelűd sorozatból szólt részlet. Gratulálok, a második kérdése is jól válaszolt. És harmadikként egy bécsi klasszikus mester szonátáját idézzük, az F-dur hangnemű kompozíció szerzőjének egyik legnépszerűbb műve, hegedűre és zongorára íródott, és egy évszak nevét viseli a melléknevében, amelyet azonban nem a szerző, hanem az utókor ragasztott rá. A harmadik kérdésünk az, hogy melyik évszak ez?

0: A kérdésünk tehát az, hogy melyik évszakról lehet szó?
1: Ez a tavasz. Beethoven tavaszi szonátájából hallottunk részletet.
0: Így igaz, Gédon Krémer és Márta Árkerics előadását hallottuk, és előtte pedig egyébként a Debussy művet Csalog Gábor játszotta. Gratulálok, három kérdésre nagyszerűen válaszolt, ezért a könyvet megnyerte, és akkor jöjjön a negyedik kérdés a CD-ért cserébe. Egyetlen évszak maradt hátra, az utolsó feladvány zenéje a nyárhoz kapcsolódik, ezt nem nehéz kitalálni. Halak csobbannak a folyóban, egy anya pedig valahol az opera és a blues határán altatót énekel a gyermekének. Az utolsó kérdésünk az, hogy ki az zeneszerző, és melyik operájából származik a most hallható rövid idézet.

0: kérdésünk tehát az, hogy ki lehet a zeneszerző, és melyik operájából származik az idézet?
1: George Gershwin és a Porgy és Bess operából hallottunk részletet.
0: Tökéletes a válasz, gratulálok mind a négy kérdésre. Tökéletesen válaszolt, úgyhogy a másik tárgynyereményt is, a CD-t is postázzuk. Gál Zoltán György volt a mai játékosunk, aki szuperül játszott, ehhez gratulálok, és remélem, hogy lesz máskor is szerencsénk egymáshoz.
1: Nagyon szépen köszönöm, úgy belejöttem, vártam volna az ötödik kérdést.
0: Hát az ötödik kérdést már magának kell feltennie, de majd akkor legközelebb készülünk valamivel, de azt majd maximum adáson kívül folytatjuk. Egyébként lesz ötödik kérdés itt a mai muzsikáló reggelben, hamarosan jön a rejtvény, hát lehet abban is játszani.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm, Dénes.
0: Én is köszönöm.
1: Jó munkát kívánok önöknek.
0: Viszont kívánjuk minden jót. Joseph Haydn a következő zeneszerzőnk, az F-dur trió második tételét halljuk a Szeged Klasszik trió előadásában.

József Haydn F-dur triójának második tételét hallottuk, Varga Laura, Vizsai Lívia és Klebnitzky György előadásában egy szóval a Szeged klasszik trió játszott. Mondjuk ez három szó volt. Camille Saint-Saëns szerzeménye következik most, Suite cellóra és zongorára, az ötödik tételt játsza Devics Gergely és Ránki Fülöp.

Camille Saint-Saëns Suite Cellóra és Zongorára című művének ötödik tételét hallottuk, Devics Gergely játszott cellón, Ránki Fülöp zongorán. Kedves hallgatóink, hamarosan játszunk, már most érdemes fölírni az SMS számunkat, 0630 30 30 160 SMS számunk, már csak azért is érdemes ezt bevésni valahova, mert most az e-mail címünk nem működik, tehát csak SMS-ben tudnak majd játszani. De ezt még el fogom mondani egy párszor. Addig is hallgassuk Jean-Philippe Rameau Castor és Pollux szüjtjének részletét, a 18. század zenekara játszik, vezényel Franz Bruggen.

0: Jean-Philippe Rameau Castor és Pollux ügyének részletét hallottuk, a 18. század zenekara játszott, vezényelt Franz Brüggen.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a ma reggeli játékhoz, elmondom elérhetőségeinket, de most jelen esetben a többes szám nem indokolt, SMS-ben tudnak velünk játszani, 0630 30 30 160 az SMS számunk, ezt még egy párszor elmondom, de a lényeg az, hogy most kivételesen a muzsikálóreggel@kukacradio.hu e-mail címre ne írjanak. Írjanak majd az SMS számunkra. Mondom, mit lehet nyerni. Két koncertre lehet páros belépőt nyerni a mai játékban. Július 8-án szerdán este 8 órakor az Opus Jazz Klubban lesz Szakcsi Lakatos Béla emlékkoncert. Közreműködik Grencsó István, ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, Orbán György és Éles Máté. Július 10-én pénteken 21 órakor a Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központban lesz az 5. Erkel Ferenc Kamarazenekar Művészeti Fesztivál egyik koncertje, melynek címe Jazz Session. Nagy János Jancsa játszik zongorán, és a barátaival együtt lép föl a házigazda Éles Gábor. Közel működnek egyébként az Erkel Ferenc Kamarazenekar művészei. Tehát gyakorlatilag két jazz koncertre lehet páros belépőket nyerni, és a következő zenénk egy opera részlet lesz a jazz belépők ellenére. Egy dal szól hamarosan valakinek vagy valaminek címezve. Ez a valami vagy valaki nagyon távol van tőlünk. A nagyon távolt azt úgy értem, hogy több mint 300 000 kilométerre tőlünk. Egy kicsit néha változik a távolság, de a nagyságrend az ez. A kérdésünk az, hogy kinek szól ez a dal? Ki lehet a címzett? Mindenképpen írják meg nekünk ezt. Azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak. És ne felejtsék el odaírni a saját nevüket sem az SMS végére. 0630 30 30 160 az SMS számunk, tehát ide küldjenek nekünk mindenképpen üzenetet. Tehát a kérdésünk még egyszer az, hogy kinek vagy minek szól ez a dal, ki a címzett. Jó játékot kívánok!

Antonin Dvorák zenéjét hallottuk, a Ruszalkából szólt részlet, Ruszalka áriája szólt az első felvonásból. Ugye az volt a kérésünk, hogy ki lehet, vagy mi lehet a címzet. Azt elárultam, hogy több mint 300 000 kilométerre van tőlünk ez a valami vagy valaki. Hát a Holdhoz szólt ez a dal a Holdhoz, ez a részlet címe. És ugye azért mondtam, hogy több mint 300 000 kilométerre van tőlünk, mert ugye a Holdnak a távolsága, vagy Föld-Hold távolsága az általában változik. Van, amikor 363 100 kilométerre van tőlünk, és van, amikor 405 500 kilométerre. Egyébként a Holdról visszaverődő fénynek mindössze 1,3 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy elérje a Földet. Szerintem ez érdekes, mint ahogyan az is, hogyha autóval mennénk a Holdra, és folyamatosan 130 km/h haladnánk, akkor 123 napot venne igénybe az utazás. Jó, hogy nem ott van a Balaton. Mondom a szerencsés nyerteseket, gondolom erre jobban kíváncsiak a kedves hallgatók. Balla István és Zsoldosné Ámon Klára örülhet a választott nyereményeknek. Gratulálok nekik, és természetesen mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és köszönjük szépen, hogy ilyen sokan írtak nekünk SMS-t. Beethovennel folytatjuk. A második szimfónia negyedik tételét a Verbier Fesztivál kamarazenekara játsza. Vezényel Takács Nagy Gábor.

Beethoven második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk. A Verbier Fesztivál kamarazenekara játszott, Takács Nagy Gábor vezényelt, van még restanciám a játékkal kapcsolatban. Kérdezi a hallgató, hogy ki énekelte a Ruszalka áriát. René Fleming volt a szólista, a cseh filharmonikus zenekar játszott, Charles Mackeras vezényelt. Köszönöm szépen az üzenetet, nem csak a szemfüles hallgatónak, hanem annak a hallgatónak is, aki azt mondta, hogy gyönyörű volt az a dal. Hát szerintem is gyönyörű volt. Mint ahogyan gyönyörű lesz Drusecki C-dur szimfóniájának második tétele, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar játszik, Mali János vezényel.

Trusecki C-dur szimfóniájának második tételét hallottuk, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar játszott, Bali János vezényelt. Kedves hallgatóink, sajnos hála Istennek elérkeztünk a mai muzsikáló reggel utolsó zeneszámához, ez nem más, mint egy keringő, Szergej Prokofjev Hamupipőke című darabjából szól részlet. A zongoránál Svyatoszláv Richter.

0: Egy átiratot hallottunk, Szergej Prokofjev Hamupipőke című balettjéből szólt a keringő, Szvyatoszláv Richter játszott zongorán. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok, Szejlőd Jénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Polyák Adrien. Újabb rendkívüli ülést tart ma és holnap az ország.

0: Törökországba utazik ma Magyar Péter. A NATO csúcstalálkozón vesz részt kedden és szerdán, ahová elkíséri a külügyminiszter és a honvédelmi tárca vezető is. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, az utóbbi hetekben bebizonyosodott, hogy megéri megbízható, de kritikus partnerként együttműködni. Hangsúlyozta, Törökországban is konstruktív szellemben fog tárgyalni a világ vezető hatalmaival, hiszen Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, erős szövetségi rendszerek tagjaként. Több áldozata is volt a Kijev elleni hajnali orosz rakéta és dróntámadásnak, közölték a hatóságok, órákkal azután, hogy az ukrán elnök egy újabb nagyszabású orosz támadás előkészületére figyelmeztetett. A kijevi beszámolók szerint a légicsapásban legalább 8-an meghaltak és 34-en megsebesültek. Több lakóház és kereskedelmi épület megrongálódott, úgy tudni emberek rekedtek a romok alatt. Nem volt ott apja búcsúztatásán Irán új legfőbb vezetője. Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Khamenei ajatollah gyászszertartásán ugyanakkor három másik fia részt vett, de utóda nem volt jelen. Mojtaba Khamenei a háború kezdete óta nem mutatkozott nyilvánosan, amit Teherán biztonsági okokkal magyaráz. Többen azonban úgy vélik, súlyosan megsebesült abban a légitámadásban, amely az apjával végzett. A szombaton kezdődött, csaknem egy héten át tartó megemlékezések után Khameneit csütörtökön szülővárosában helyezik végső nyugalomra. Idehaza a 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana. Javasolják továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Több mint 40 művész alkotása lesz látható a szerdán nyíló kaposvári betonszobrászati triennálén. A szervezők kiemelték, hogy az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak. Ennek bemutatására hozták létre az eseményt, amely találkozási pontot teremt a művészet, az építészet, a mérnöki gondolkodás és az innováció szereplői számára. Az időjárásról. Napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26 és 31, késő este 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydneum koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydneum.com.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szerelem, barátság és egy sorsfordító lánszároti utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
6: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagoség alatt a Budai Vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
7: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztivál

0: Akadémia.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Száz éve született Lehel György karmester. A Kossuth-díjas művész ezer szállal kötődik a Magyar Rádióhoz, azon belül is a szimfonikus zenekarhoz. Lehel Györgyre emlékezünk ma 19 órakor és szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Johannes Brahms a Szép Magellóne című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
3: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is. SMS számunk 0630 30 30 160, e-mail címünk muzsikáló délelőtt@radio.hu. Itt üzenhetnek nekünk, ha van kérdésük vagy észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. A délelőtti zenehallgatást pedig Schubert zenéjével indítjuk, méghozzá a 7. vagy más számozással 9. nagy C-dur szimfónia részlete szól. Ugye Schumann nevezte ezt mennyei hosszúságúnak, és azt is írta róla többek között, hogy ez a szimfónia úgy hatott ránk, mint Beethoven óta semmi. Művészek és művész barátok gyűltek össze, hogy megcsodálják. Következik most a scherzo tétel ebből a szimfóniából. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Carlo Maria Giulini vezényli.

Franz Schubert nagy C-dur szimfóniájából szólt a harmadik tétel, a Scherzo, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Carlo Maria Giulini, és hadd idézzek még Schumanntól, mert olyan szépen ír erről a szimfóniáról, olyan szépeket. Azt írja Schumann: ebben a szimfóniában több van puszta szép dalnál. Nem csak örömet és bánatot fejez ki, amit a zenében már sokszor megtettek, ebben a zenében van valami, ami soha nem látott helyekre visz. Nem csak kompozíciós technikája mesteri, minden ízében benne van az élet. A színek, minden árnyalatnak, minden részletnek jelentősége van, írja Schumann Franz Schubert szimfóniájáról. Most egy dal következik Richard Wagnertől, a Wesendonck dalok sorozatból a második. Címe: Csendesen állj. Sas Szilvia énekel.

Richard Wagner Wesendonck dalai közül szólt a második, a Csendesen állj című. Ugye Mathilde Wesendonck szövegére készült ez a dal, Sas Szilvia énekelt, közreműködött a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényelt Kóródi András. És hadd idézek most egy szöveget, amit nem Mathilde Wesendonck írt, hanem Richard Wagner egy levélben írta Mathilde Wesendonckhoz. Gyermekem, a kétszer sült segített, egy mozdulattal átlendített a helyzeten, amelyben megrekedtem. Istenem, mire nem képes a megfelelő kétszer sült? Kétszer sült, kétszer sült, te vagy a megfelelő gyógyszer a nehéz helyzetben lévő zeneszerzőknek. Írt a Wagner ezeket a lelkes szavakat Mathilde Wesendonckhoz. Hát szerintem akár érdemes lenne megzenésíteni is. Nem tudom, hát ha hallgat valaki minket a zeneszerzők közül, és kedvet kap a megzenésítéshez. Következik most egy csellóverseny részlet. Giovanni Battista Csirri a komponista, és a G-dur csellóverseny lassú tételét fogjuk meghallgatni. Máté Balázs a szólista, közreműködik az Aura Musicale, ugye ennek az együttesnek Máté Balázs a művészeti vezetője, a hangversenymester Paulik László.

0: Giovanni Battista Cirri G-dur cselló versenyéből szólt a második tétel, a Largo. Előadta Máté Balázs és az Aura Musicale, a hangversenymester Paulik László volt. Egyébként a pirítóshoz, a kétszersülthöz visszatérve, azt nagyon sokféleképpen el lehet ám készíteni, ugye nagyon sok feltételt lehet hozzá tenni, akár édesen, akár sósan, zöldségekkel, gyümölcsökkel, mogyorókrémmel, és még sorolhatnánk, úgyhogy ez a kompozíciós lehetőségeket is bővíti. 3:50.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Közlekedési hírek. Az Útinform írta, hogy az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnásnyék térségében baleset történt. A 40-es kilométernél a belső sávon állnak a sérült járművek, a torlódás 2-3 kilométeres. Baleset történt az M43-as autópályán, Makó térségében, ott a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták. És a BKK Info írta, hogy a 4-es és a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik baleset miatt a Jászai-Mari tér és a Szél-Kálmán tér között, és baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Astoria felé, a Dohány utcánál. Vezessenek figyelmesen. Tegnap ért véget a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny Debrecenben. A jubileumi verseny és fesztivál július 2-án kezdődött, a már évtizedes hagyományokkal bíró felvonulással. Az összesen 4 kontinensről érkezett 11 kórus gyermek és ifjúsági, egyházi és szabad kategóriákban lépett a nemzetközi zsűri elé. Tegnap délután rendezték a nagy díjas versenyt, amelyen a kategóriák legjobbjai léptek fel. A nagy díjat az indonéz Rezonanc gyermekkórus vehette át a Kölcsei központban. Most hallgassuk az ő előadásukban a tegnapi nagy díjas versenyről Michele Hosszia Spiritus Domini című művét, a Rezonanc gyermekkórust Avip Priatna vezényli.

A Rezonanc gyermekkórust hallották, Avi Priyatna vezényletével adták elő Michele Hosszia Spiritus Domini című művét, és hát valóban ilyen nagy volt az ováció tegnap a debreceni Kölcsei Központban, és azzal, hogy a gyermekkórus megnyerte a verseny nagy díját, részt vehet 2027-ben a Kórus Muzsika Európai Nagydíja versenyen is, egyébként 2018-ban már ott győztek, és hát olyan versenyeken nyertek már, vagy végeztek az élvonalban, mint 2024-ben a bécsi, 2023-ban a firenzei versenyen, illetve 2022-ben a Bali szigetén rendezett nemzetközi versenyen. A jakartai gyermekkart egyébként Avib Priyatna alapította 2007-ben. És azért tessen szó a többi helyezetről is. A gyermek és ifjúság kategóriában első lett az imént hallott Rezonanc gyermekkórus, második díjat nem adtak ki, harmadik lett a Kodály Zoltán ifjúsági vegyes kar. A szabad kategóriában ugyancsak első lett a Rezonanc gyermekkórus, második lett a Korália, a Puerto Ricói Egyetem kórusa, harmadik pedig a Maska, a Babite Kulturális Oktatási Központ vegyes kara. Ők Lettországból érkeztek. Ugyancsak ez a kórus lett az első helyezett az egyházzenei kategóriában, ott második lett a Riverside Egyetem kamarakórusa az Egyesült Államokból, és harmadik lett a Korália, a Puerto Ricói Egyetem kórusa. Egyébként a nagydíjas versenyt élőben közvetítettük, tegnap ezt visszahallgathatják a Bartók Rádió honlapján. Következik most Robert Schumann F-moll szonátája, opusz 14. Az első tételt, az Allegrót játssza Nikolaj Gemidenko.

Robert Schumann, opusz 14-es F-moll szonátájából ez volt az első tétel, az Allegro, Nikolaj Demidenko zongorázott. Nikolá Porpora Orfeójából következik most részlet, Orfeó áriája, Filip Jaruzsky énekel, a velencei barokzenekart Andrea Marcon vezényli.

Nicolas Porpora Orfeójából szólt a címszereplő árgája, Filip Jaruzsky tolmácsolta, közre működött a velencei barokzenekar, vezényelt Andrea Markholm. Az óra végén pedig Mozart 285-ös köhjegyzékszámú G-dur fuvola négyeséből hallgassuk az első tételt, az Andantét, előadja Mark Rowlass és a brüsszeli virtuózok tagjai.

Mozart G-dur fuvola négyeséből szólt az első tétel, az Andante, előadta Mark Growlers fuvolán, közreműködtek a brüsszeli virtuózok tagjai, és hát ide kapcsolódik az a hír, ugye pár napja jelent meg, hogy korábban ismeretlen Mozart saját kezű feljegyzéseit tartalmazó kéziratot azonosítottak Párizsban, a Francia Nemzeti Könyvtárban. A fuvolára és hárfára írt darabok felfedezése nem csak Mozart pedagógiai munkásságáról árul el új részleteket, hanem a zeneszerző 1778-as párizsi tartózkodásáról is. A füzet 7 fuvolára és hárfára komponált művet tartalmaz, emellett pedig több mint egy tucat olyan zeneszerzési gyakorlatot is megőrzött, amelyeket Mozart a tanítványainak címzett. Úgyhogy azt hiszem ez a része is nagyon érdekes.

0: Szek nemzetközi nyári akadémiája is, immáron 25. alkalommal. A szervező a Debreceni Egyetem zeneművészeti kara, a mesterkurzusok mellett koncertek is színesítik a programot, melyen a professzorok mellett vendégművészek is fellépnek. A nyári akadémia keretében működik a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar is, ők a jövő héten lépnek fel 4 különböző helyszínen. Tegnap a világhírű zongoraművészre és karmesterre, a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar alapító mesterére Vásári Tamásra emlékeztek az Egy életút tükrében című kétrészes koncertfilm vetítésével. Ma pedig kezdetét veszi a Zenés esték a Nagy Erdőn című hangversenysorozat. A részletekről dr. Váradi Judit zongoraművészt, a Nyári Akadémia művészeti igazgatóját kérdeztem, elsőként arról, hogy mire a legbüszkébb.
1: Én arra vagyok a legbüszkébb, hogy a 25. alkalommal is életre tudtuk hívni a Nyári Akadémiát, szeretnénk tovább folytatni. De mi kell ahhoz, hogy folytatni tudjuk? Az kell hozzá, hogy legyenek olyan hallgatók, akik júliusban a nyár kellős közepén szeretnének jönni, még tanulni, fejleszteni önmagukat, és szeretnék a karrierjüket egyengetni, és valahol emiatt vagyok a legboldogabb, hogy 25 év alatt számtalan generációt láttunk már itt vendégül, hiszen ha belegondolok, hogy a jelenlegi hallgatóinknak a többsége nem 25 éves, tehát amikor mi ezt elkezdtük, ők még meg sem születtek. Viszont belenőttek ebbe, és még mindig megadják számunkra a lehetőséget, hogy tudjuk folytatni ezt a tevékenységet.
0: Azt gondolom, szívesen jönnek, hiszen ez azért itt más, mint amit évközben kapnak. Ugye sokkal sűrűbben vannak az órák, a mesterkurzusok, lehet közben kamarazenét játszani, zenekarozni is.
1: Igen, ez abszolút egy eszenciája a zeneoktatásnak, amit mi itt 2 hét alatt le tudunk tenni, hiszen minden nap van órájuk, minden nap van korrepetíciójuk, minden nap tudnak, ha szeretnének kamarázni, biztosítunk számukra házon belül is koncertezési lehetőséget, flashmobokra megyünk ki a város különböző tereire, már arra készülnek a különböző kamaracsoportok, tehát ez megint egy másféle közösségi élmény, illetve hát itt van a Kodály Zoltán ifjúsági világzenekar, ami szintén egy olyan lehetőség, ahol évközben egy tanév rendjébe illeszkedve, általában fél év, amíg fölkészülnek egy műsorra, ugye itt a heti 2-4 órás rendszerességű, viszont itt napi szinten zenekaroznak, 2 héten belül 4 koncerttel lépnek színpadra, tehát ha átgondolom itt a számok tekintetében, akkor azt kell mondanom, hogy 2-3 hónapi munkát sűrítünk ide.
0: És ugye július 6-ától kezdődnek a gála koncertek is, ami a széles közönségnek is szól, és itt a kurzusokon tanító kiváló mestertanárok is fellépnek.
1: Így van, hát a világ legjobbjait hívjuk Debrecenbe, ez egy garancia arra, hogy ténylegesen világszínvonalú hangversenyek hangoznak el. Másrészt kiemelném a koncertek sorából a július 8-át, ami egyébként a jubileumi napunk lesz, hiszen a július 8-a az a nap, bármennyire a nyitó koncertünk az 6-a, de 8-án van itt a legtöbb tanárunk, ott érnek össze a kurzusok, úgyhogy a legtöbb hallgatunk, és ezt neveztük ki jubileumi napnak, itt 11 órától fát ültetünk, méghozzá egy díszalmafát, aminek ugye több szörös szimbolikus jelentése van, ha a zeneoktatást nézem akkor is. Van egy jubileumi kiadványunk, próbáltuk összefoglalni lehetetlen vállalkozása, a 25 év élményeit, a 25 év emlékeit, a több mint 250 oldalas kötetnek lesz egy bemutatója, lesz egy kerekasztal beszélgetés, hiszen többen alapító tagok, akik még mindig a Nyári Akadémián dolgoznak, Zsé Szabó Mária hegedűművész, Dufek Mihály zongoraművész és Szabó István ütőhangszeres művésszel, és aztán este 7 órakor van egy olyan koncertünk, ahol a jelenlévő tanároknak a legnagyobb része színpadra lép, tehát tényleg egy fiesta hangulatot szeretnénk ide varázsolni, és akkor még az emberi részét meg sem említettem, hiszen a Nyári Akadémiának számon is tartjuk, meg ugye amennyire visszajelzéseket kapunk, több pár itt talált egymásra, akik együtt élnek férj-feleségként, és a Nyári Akadémiának már több babája is született, úgyhogy nő a következő generáció, és ebben bizakodunk, hogy a következő 25 évben majd őket is vendégül tudjuk itt látni.
0: Dr. Váradi Judit zongoraművészt, a debreceni

Nyári Akadémia művészeti igazgatóját hallották. Az első koncert tehát ma hétfőn 7 órakor kezdődik a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának Liszt-termében. Zsé Szabó Mária hegedül, Szabó Ildikó csellózik, Puskás Levente szaxofonon játszik, Szuhely Yamagami és Váradi Judit pedig zongorázik. Grieg, Schubert, Kodály és Britten műveket adnak elő. Nagyon szép műsor. És ehhez kapcsolódóan most hallgassunk egy részletet Kodály Zoltán epigrammák sorozatából. Puskás Levente játszik szaxofonon, Váradi Judit zongorán.

Kodály Zoltán epigrammák sorozatából hallottuk a hetedik tételt. Puskás Levente játszott szaxofonon, Váradi Judit zongorán. Tehát ők is fellépnek ma este a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán a Liszteremben. A belépés díjtalan. A délelőtti zenehallgatást folytassuk most Arthur Sullivan zenéjével. A Mikado nyitányát játssza a Hanover Band. Vezényel Tom Higgins.

Arthur Sullivan Mikado nyitányát hallottuk, a Hanover Band játszott vezényelt Tom Higgins. Egy közlekedési hír a BKK Infótól. Nem járható a Villányi út a Bach csomópont felé a Szüret utca után, mert egy fa dőlt az úttestre. A 61-es villamos pótlóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Budaörsi út Villányi út közötti megállókat a Szél Kálmán tér felé. Következik Rossini zongora darabja az Öregkori csinytevések sorozatból, hát az egyik, Empromptu Tarantelizé, Marco Sollini zongorázik.

Rossini öregkori csínytevések sorozatából szólt, az Impromptu Tarantelizé Marco Sollini zongorázott. A következő mű, amit meghallgatunk, azt ugye úgy szoktuk emlegetni, hogy Albinoni Adagio, de hát Albinonit csak nyomokban tartalmaz. Tulajdonképpen Remo Giazzotto komponálta, ő egy 20. századi olasz zenetudós volt, aki különböző Albinoni kották, fennmaradt töredékekből egészen pontosan készítette ezt az Adagiót. De hát a hangzása egészen ilyen neoromantikus, nem pedig annyira barokk zene. Ráadásul most a jól ismert Albinoni Adagiót is más változatban halljuk, ugye eredetileg orgona és vonós zenekar szerepel benne, most énekes verzióban fogjuk hallani, John Cameron átiratában. Amore perduto, ez a címe a szöveges változatnak, Carolina Martinelli szövegére készült. José Carreras énekel, közreműködik az Angel Orchestra vezényel, az átiratot készítő John Cameron.

nem tudom, lehet-e még fokozni ezt a művet, az Albinoni Adagio néven ismert darabot hallottuk, ami tulajdonképpen Remo Giazzotto alkotása Albinoni töredékek felhasználásával. John Cameron átiratában hallottuk Carolina Martinelli szövegére, Amore Perduto, José Carreras énekelt, közreműködött az Angel Orchestra, vezényelt John Cameron. Még egy zenét hallgatunk meg a játék előtt, Carl Philipp Emanuel Bach G-dur szimfóniájából az első tételt, előadja a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara.

0: Carl Philipp Emanuel Bach G-dur szimfóniájából szólt az első tétel, előadta a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 10:30, elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Egy koncertre sorsolunk két darab belépőt. Július 9-én csütörtökön este 8 órára az Óbudai Társas Kör kertjébe a Sárik Péter Trió és Koszika koncertje lesz. Sárik Péter triója és Koszorús Krisztina Koszika közös produkciójában Kelet és Nyugat régi és új találkozik. A semmilyen műfajba nem sorolható, improvizációval teli örömzene nem csak a zenészeket szabadítja fel, hanem a hallgatóságot is. Ez tehát csütörtökön este lesz az Óbudai Társaskör kertjében. A tárgyereményünk pedig egy CD, a három tenor José Carreras, Placido Domingo és Luciano Pavarotti legnépszerűbb felvételeiből egy válogatás. Egy szimfónia tételét halljuk a mai játékban, és hát a legalapvetőbb szolfés tudásra lesz szükség. A tétel elején, és aztán később is többször megjelenik egy négy hangból álló téma. Ez a szerző védjegyévé vált, több művében is megtalálható. Ezt a négy hangot várjuk megfejtésként. Megírhatják szolmizációs hangokkal és ABC-s nevekkel is. Tehát melyik ez a négy hang, amiből ez a téma áll? Ez a kérdésünk. SMS-t a 0630303030-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu, és kérjük, írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, és nagyon izgalmasan alakult a játék, mert nagyon sokféle válasz érkezett. Amit hallottunk, az Mozart zenéje volt, az 551-es köhüljegyzékszámú C-dur Jupiter szimfónia negyedik tétele, és ugye azt kérdeztük, hogy mi az a négy hang, amiből ez a téma áll, ami többször visszatér a tételben, illetve Mozart más műveiben, és egyfajta ilyen védjeggyé vált. A helyes válasz, tehát tulajdonképpen háromféle válasz létezik, do, ré, fá, mi, szolmizálva, és ABC-s nevekkel pedig C, D, F, E, ez a helyes válasz. Elfogadtuk azt is, hogyha valaki szolmizálva azt írta, hogy szó, lá, dó, ti, mert valóban így is kijön egyébként, énekelve a do, ré, fá, mi, ugye ez volt az a téma, amit hallhattunk többször a tételben. Néhányan Bachot írták, ugye a BACH témát, vagy a Sors szimfóniából a GGG ezt, de most ez nem volt jó válasz. Tehát CDFE vagy Dóré Fámi, és akkor lássuk a két szerencsés nyertest. Sámi László és László Györgyi. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Most pedig hallgassuk Albéniz España sorozatából a hatodik tételt, Daniel Barenboim zongorázik.

Ez volt Albéniz España művéből a hatodik tétel, Daniel Barenboim zongorázott. Most pedig hallgassuk a nyitótételt Haydn numero 99-es Ez-dur szimfóniájából.

Az első tételt hallottuk Haydn numero 99-es S-dur szimfóniájából. Az osztrák-magyar Haydn zenekar játszott, vezényelt Fischer Ádám. Az óra végén pedig Farkas Ferenc régi magyar táncok sorozatából hallgassuk az első tételt, előadja Felletár Melinda hárfán, Somogyi Péter hegedűn, Tóth Balázs brácsán.

0: Farkas Ferenc régi magyar táncok sorozatából szólt részlet Felletár Melinda játszott hárfán, Somogyi Péter hegedűn, Tóth Balázs brácsán.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy percen volt 11 óra. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket. Ezt az órát most Bach zenéjével indítjuk. A 84-es kantátából hallgassunk egy szoprán áriát. Magdalena Kozsennál énekel. Közreműködik a Musica Florea, vezényel Marek Strinzl.

Johann Sebastian Bach 84-es kantátájából hallottunk részletet. Ez a 84-es kantáta az Ich bin vergnügt mit meinem Glücke, vagyis megelégszem sorsommal, ez a magyar fordítása, és ebből szólt a harmadik tétel, egy szoprán ária. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot, örömmel eszem kis kenyeremet, és fele barátomnak is szívesen adok belőle. Magdalena Kozsena énekelt, közreműködött a Musica Florea, vezényelt Marek Strenzl. Friedrich Witt C-dur szimfóniájából hallgassuk most a második tételt. Ez egy éneklő, lassú tétel. A Dresdai Állami Zenekar játsza, a karmester Franz Konvicsnyi.

Friedrich Witt C-dur szimfóniájából szólt a második tétel, az Adagio cantabile egy archív felvételről 1956-ban készült Dresdában, a Dresdai Staatskapelle játszott, vezényelt Franz Konvicsny. Hallgassuk most Francisco Tárréga nagy keringőjét, Norbert Kraft játssza gitáron.

Francisco Tárréga nagy keringőjét játszott a Norbert Kraft gitáron. Mozart Don Giovanniából következik most részlet, Don Ottavio áriája a második felvonásból, Hans Peter Blochwitz énekel.

Hans Peter Blochwitz énekelte Don Ottavio áriáját Mozart Don Giovanniából, a második felvonásból. Közreműködött az amsterdami Concertgebouw zenekara, vezényelt Nikolaus Harnoncourt. A mai muzsikáló délelőtt végén pedig hallgassuk Antonin Dvorák 10. émol szláv táncát. Előadja a párizsi kamarazenekar, vezényel Sasa Götzel.

0: Antonin Dvorák 10. émol szláv táncát hallottuk, átiratban a trombita szólót Lucien Renaudin Vary játszotta, a párizsi kamarazenekar Sacha Götzel vezényelte, és ezzel véget ért a mai muzsikáló délelőtt. Munkatársaim, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Erdős Béla nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok önöknek, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
3: Érdekességekkel.
4: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
3: Ismeretszerzéssel.
5: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
3: És sok-sok kulturális értékkel.
6: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
3: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
7: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. Portrésorozatunk mai vendége Matthias Höfs, német trombitaművész, akit nemzetközi szólistaként, de még inkább a világhírű German Brass részfúvós együttes vezető művészeként ismer a klasszikus zenei világ. A művésszel készült beszélgetésben egyebek mellett szó lesz hitvallásáról, az átírás műfajáról, a képzés fontosságáról, valamint a zenei nyitottságról is. Az interjú előtt hallgassunk egy rövid részletet André Jolivé koncertinójának elejéről. A műsor vendége Matthias Höfs játszik trombitán.

0: Auf ihrer Webseite begrüßt ein Nietzsche-Zitat die Leser: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Wir Musiker, Musikliebhaber.
1: A honlapján egy Nietzsche idézet üdvözli az olvasókat. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, vagyis zene nélkül az élet tévedés volna. Ezzel mi zenészek, zenekedvelők egyetérthetünk, és ön sem tévedett, amikor a trombitát választotta hangszerének, ez egyértelmű. Az egész életét kitölti a zene, a zenélés.
2: Das kann man so sagen. Es bedeutet mir sehr viel, weil durch die Musik, durch das Musikmachen lerne ich so viele nette, interessante Menschen kennen. Ich komme.
3: Fogalmazhatunk így, hiszen a muzsikálás révén rengeteg embert ismerek meg, rengeteg helyre, távoli országokba jutok el. Ez azt jelenti, hogy alkalmam adódik olyan közösséggel kapcsolatot kialakítani a világ számos pontján, akik a zenémet megértik, és a zenémmel örömöt szerezhetek nekik. Ehhez az eszközöm szűkebb értelemben véve a hangszerem, a trombita, tágabb értelemben pedig maga a zene.
0: Sie sind in gewisser Weise ein Pionier der Trompete. Wer ihre Diskografie kennenlernt, wird alle Arten von Musik finden. Und das ist auch möglich.
1: Ön a trombita úttörője bizonyos szempontból. Aki megismeri a diszkográfiáját, mindenféle zenét talál, és ez azért is lehetséges, mert nagy figyelmet és energiát fordított az átiratokra. Elsősorban a világhírű German Brass-re gondolok, melynek ön vezető művésze. Az volt a cél, hogy kiszélesítse a részfúvós repertoárt.
2: Ja, ich glaube, es steckt so viel in unserem Instrumentarium. Wir haben, das ist nun die kleinste.
3: Igen, úgy gondolom, rengeteg lehetőség rejlik a hangszercsaládunkban. A kezemben épp egy pikoló trombitát tartok, de ez csak egy a sokféle trombita közül. Létezik basszus trombita, vannak különböző hangolású és hangfekvésű hangszereink, van lágyabb tónusú, mint a szárnykürt vagy a kornett, és így tovább. Illetve sok izgalmas szín tudunk előcsalogatni szordínókkal. Mindezt szeretném megismertetni a publikummal, és nem utolsó sorban természetesen a kollégáimmal, a zeneszerzőkkel és karmesterekkel. Sokan nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy milyen sokoldalú, ezer arcú is a trombita. És igen, sajnálatos, hogy épp a romantika, késő romantika korának nagy zeneszerzői, mint Brahms, Bruckner vagy Mahler nem komponáltak trombita versenyt. Pedig például Richard Strauss vagy Mahler a trombitát nagyon exponáltan használták nagy zenekari műveikben. Valószínűleg azért történt így, mert nem bíztak eléggé a kor trombita művészeiben, vagy az illetők, a hangszer nem inspirálta őket koncertók írására. Fontosnak tartom, hogy ez a hézag némiképp eltűnjön. Nem vagyok zeneszerző, jól lehet szoros együttműködésben dolgozom némelyikükkel, én átiratokat készítek. Olyan kiváló műveket választok ki, amelyeknél úgy érzem, egy új színben szól. Szólalhat meg például esztrombitán, pikolón vagy szárnykürtön a darab.
0: Wenn Sie für Ihre Kollegen von German Brass arrangieren, auf welche Aspekte achten Sie dabei? Ist es nur wichtig, dass die...
1: Amikor átiratot készít a kollégáinak a German Brass-nél, akkor milyen szempontokat vesz figyelembe? Csak az fontos, hogy a szólamok hangszerszerűek legyenek, jól hangozzanak, vagy az egyénre is figyel. Tehát úgymond személyre is szabja az arrangement?
2: Genau, das ist sogar mein Hauptanliegen, denn die Talente der einzelnen Spieler sind so unterschiedlich.
3: Olyannyira, hogy pontosan ez a célom. Az egyéniségek, a tehetség, ami egy-egy zenészben rejlik, annyira megkülönböztet bennünket, hogy az ember átirat készítésekor nem hagyhatja figyelmen kívül az egyéni szempontokat. A trombita ráadásul egy olyan sokoldalú hangszer, amely fontos szerepet játszik a klasszikus, a pop, a jazz zenében, a historikus előadásmódban tolmácsolt darabokban, a kortárs művekben, vagy a zene bármilyen olyan ágazatában, amelyben a virtuózitás kerül előtérbe. Az említett sokoldalúságot nem lehetne egyetlen stímbe átültetni, hiába lenne az az arrangement hangszerszerű. Továbbá nagy előny, ha az ember jól ismeri azokat a muzsikusokat, akiknek feldolgozást készít. Akkor személyre tudja szabni az egyes szólamokat, csak olyan anyag kerül a kottapultra, amely az illető képességeihez, stílusához jól illeszkedik. Ez indukálja, hogy a játékos motiváltabb lesz, hiszen hozzáillő feladata van, azt tudja beletenni az ándolgozott darabba, ami ő benne van.
0: Als Sie in 1985 angefangen bei German Brass zu spielen, wurde das Ensemble erweitert.
1: Amikor 1985-ben a German Brasshez került, akkor bővült ki az együttes. Milyen volt az ensemble, amikor elkezdett benne játszani, és mi változott az elmúlt 40 évben?
2: Die Besetzung ist eigentlich gleich geblieben. Das heißt, wir spielen mit 4 Trompetern, 2 Hornisten, 3 Posaunen und Tuba, wobei eine Posaune...
3: Az apparátus gyakorlatilag nem változott, ami azt jelenti, hogy jelenleg is 4 trombita, 2 kürt, 3 harsona és 1 tuba alkotja az együttest, illetve az egyik harsona szólam olykor bariton kürtre vált. De nem csak a szólamok, hanem maga a muzsikusi tagság is igen stabil, tehát nálunk nincs jövésmenés. Mindnyájan élvezzük az együtt muzsikálást, egy baráti társaság vagyunk. Amellett, hogy mindenkinek megvan a helye egy nagy szimfonikus zenekarnál, vagy egy egyetemen, ahol oktat, összejövünk, hogy hangversenyeket adjunk, turnékon vegyünk részt. Egyébként tavaly ünnepeltük az együttes alapításának 50. évfordulóját, illetve, ahogy ön is említette, 40 éve annak, hogy a csapat a Quintet formációról kibővült, 10 fős részfúvós együttessé, esetenként egyébként csatlakozik hozzánk ütőhangszeres is. Ez a kerek évforduló alkalmat ad arra, hogy az ember visszatekintsen és átgondolja, mi van még, amit nem játszottunk el. Mit lehetne még áthangszerelni az együttes számára? Mit valósíthatnánk még meg? A jubileum okán 2024-ben szerveztünk egy turnét, amelynek keretein belül Kínában adtunk hangversenyeket. Ősbemutatóként eljátszottunk egy művet, Wolf Kersek Colors című darabját, mely nekünk és szimfonikus zenekarra íródott. Ez egy fontos újdonság volt számunkra, de azok számára is, akik a zenekarban játszottak, mert olyan darabot vittünk színpadra, amelyet annak előtte még sohasem. Nagy öröm volt ez.
2: Etwas ganz Neues, bisher noch nie gespieltes auf die Bühne zu bringen. Eine große Freude.
0: Hallgassunk meg most egy Matthias Höfs által készített hangszerelést. Sergej Prokofjev a 3 narancs szerelmese című operájából következik egy rövid kivonat. A German Brass játszik.

0: Auch als Solist sind Sie ein gesuchter Künstler. Was verlangt Ihnen...
1: Ön szólistaként is igen keresett művész. Mit követel Öntől a szólójáték, és mit a kamarazenélés?
2: Eigentlich nichts anderes als das, was ich auch im Orchester spielen würde, nämlich das Instrument so filigran und mit allen...
3: Igazából nem játszom másként, mint ahogy egy zenekarban játszanék. Nevezetesen úgy, hogy próbálom megmutatni a hangszerem finom hangját, sokszínűségét. Szólóban, kamaraegyüttesben is ugyanaz a muzikalitás jellemez, nincs különbség a kifejezésben. Az elmúlt néhány évtized nagy változás a trombitások életében több szempontból is. Először is megsokszorozódott a nekünk írott versenyművek száma, többen játszanak szólót, ezért a szóló játék miensége is változott. Másodszor pedig rengeteget fejlődött a hangszer felépítése. Visszaemlékszem, hogy tanulmányaim során sok vesződtséggel járt tisztán játszani. Egyáltalán nem volt könnyű jól intonálni. A szép hang megszólaltatása, a kifejező játék kihívást jelentett a régi trombitákon, küzdenem kellett. Ha akkoriban egy mai hangszeren játszhattam volna. Minden esetre csodálatos, hogy ez a fejlődés folytatódik, mert főként a részfúvósok keressük a zeneszerzőkkel és hangszerkészítőkkel való együttműködés lehetőségeit.
0: Ich kann Ihnen sagen, dass ich seine Aufnahmen mit dem Ohr eines Trompeters anhöre. Das Licht und die Klarheit.
1: Elmondhatom, hogy egy trombitás fülével hallgatom a felvételeit, az a fény és tisztaság egészen elképesztő, ami a zenei hangját jellemzi. Mi volt a motivációja gyermekkorától kezdve? Mi inspirálta, hogy a legmagasabb szintre jusson?
2: Ich denke, jeder Musiker lernt und lässt sich inspirieren von seinen großen Vorbildern oder von seinen Mitspielern.
3: Azt gondolom, hogy minden muzsikus sokat merít a példaképei munkásságából, illetve azoktól, akikkel együtt játszik. És az nem kell, hogy feltétlenül trombita művész legyen. A feleségem például fuvolista, és sokszor játszunk együtt. A vele, illetve más fafúvósokkal való együttzenélések során más-más nehézségek merülnek fel, másra kell összpontosítanom, mint amikor részfúvósokkal játszom. Megint más, ha a vonósok vesznek körül. Hirtelen megváltozik a célom. Szeretnék ugyanolyan lágy hangot képezni, mint a fuvola, ugyanolyan hosszon kitartani egy hangot, mint a hegedű, és így tovább. Ha az ember folyton folyvás csak a trombitás példaképeire fókuszál, és most ki helyettesítse be a saját hangszerét, akkor csak olyan problémákkal találkozik, ami a hangszerére jellemző. De hát minden trombitás küzd az állóképességgel, a lágy hangszín elérésével és a többivel. Ezek kiküszöbölésével még nem jutunk különlegesen magas szintre. Ám ha nyitottak vagyunk, akkor más hangszerek révén csupa olyan elemmel bővülhet a játékmódunk és a technikánk, ami a legmagasabb nívót garantálja. Hosszú ideig operaházban dolgoztam, és mindig lenyűgözött, ahogy az énekesek bánnak a hangjukkal, ahogy eljátsszák a szólamukat. Azt hiszem, minden muzsikusnak meg kell próbálnia megtalálni azt a színgazdag tónust, mint amilyen az opera énekeseknek van.
0: Bei dem Konzert in Budapest.
1: A budapesti hangversenyen, melyre 2024 novemberében került sor, barokk műveket játszott. Két Vivaldi Bach koncertót és egy Bach kantátát, melyeket Piccolo trombitán adott elő. Mondhatjuk, hogy ez a legkedvesebb hangszere, hiszen sokszor játszik Piccolón.
2: Ich habe sehr viele Lieblingsinstrumente. Ich arbeite seit vielen Jahrzehnten mit einem Instrumentenbauer zusammen und wir versuchen.
3: Nagyon sok kedvencem van, ami a hangszereket illeti. Nagyjából 40 éve együtt dolgozom egy hangszerkészítő céggel, akivel régi trombitákat ásunk elő, hogy úgy mondjam. Ezeket megpróbáljuk felújítani, megjavítani, a hangolását rendbe tenni. Így már több mint 20 féle hangszer született újjá, olyan különlegességek, mint például a Klappen trompéta, mely átmenet a natúr és a mai ventilrendszerű trombita között. De újraélesztettünk már szoprán harsonát is, illetve van olyan kétnemű érdekesség is, amin van harsonacúg, de trombita is egyben. Ez az egész olyan, mint egy felfedező út, melyet nagyon élvezek, és a jövőben is szeretném segíteni ezt a folyamatot.
2: Wirklich hochspannend, und das möchte ich gerne weiter voranbringen.
1: Következzen most egy tétel az említett budapesti hangversenyről, mely a Zeneakadémia nagy termében volt. Johann Sebastian Bach BWV 972-es D-dur koncertójának záró tétele szól Matthias Höfs Piccolo trombita és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara tolmácsolásában. Vezényel Kovács János.

0: Schon in jungen Jahren hat die Oper, wie gesagt, eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, und zwar anderthalb Jahrzehnte.
1: Fiatal korától kezdve másfél évtizeden át az opera kiemelt szerepet játszott az életében, hiszen a Philharmonischen Staatsorchester Hamburg szóló trombitása volt. Hogy viszonyult az operához, az opera zenekari játékhoz?
2: Mich hat es von Anfang an unglaublich fasziniert, dass diese Energie, die man speziell in einem Opernhaus findet, man sitzt.
3: Kezdettől fogva elbűvölt az operaházi millió. Az az energia, ami körbelengi az egész épületet, fantasztikus. A zenész ugyebár meglehetősen szűkös helyen ül a zenekari árokban, és emlékszem, mekkora hatással volt rám, amikor az első évemben bohém élet vagy Turandot előadásokon játszottam, micsoda hangszínbeli és dinamikai változatosság. Továbbá hallani a csodálatos énekeseket a színpadról, amint a zeneirodalom remekeit éneklik. A játékon kívül elvarázsolt, hogy több százan azért dolgozunk, hogy az aznap este megvalósuljon. A zenekar, a táncosok, a technikusok, az énekesek, mindenki. Jó volt átélni a zsongást, ahogy a kantinban sokan összegyűltünk. Ez olyan érzés, amely megragadott, és sosem felejtem.
0: Sie haben diese Position recht jung, im Alter von 35 Jahren verlassen.
1: Ezt a pozíciót meglehetősen fiatalon, 35 évesen elhagyta, hogy a Hochschule für Musik und Theater Hamburg professzora legyen. Mikor gondolt először arra, hogy a fiatalok képzésében részt akar venni?
2: Seit meiner Schulzeit habe ich eigentlich immer Privatunterricht gegeben, schon als Kind kamen Nachbarskinder und haben gesagt, ich möchte auch Trompete spielen, kannst du mir zeigen, wie geht das?
3: Már gyerekként világossá vált, hogy a tanítás számomra egy autentikus tevékenység. Alig, hogy elkezdtem trombitán játszani, ismerős gyerekek jöttek oda hozzám, hogy mutassam meg, hogy kell. Ők is meg akarják érteni a trombita játék hogyanját, mikéntjét. Ahogy tanítgattam őket, és megmutattam nekik, amit akkoriban tudtam, fényderült olyan részletekre, amikben javulnom kell. Tehát ez a fejlődésemet szolgálta. A tanítás az egész pályafutásomat végig kísérte. Amikor az operaházban játszottam, akkor megüresedett a főiskola trombita professzori állása, mert az egykori tanárom nyugdíjba vonult. Megkeresett, hogy szeretnék-e az utódja lenni, és én nem is gondolkodtam sokat a válaszon, elvállaltam a megtisztelő felkérést. Mára már több mint 60 diákot segítettem a diplomájához, közülük jó páran már maguk is professzorok, például Mannheimben, Tokióban, a világ különböző pontjain. Mindezt úgy élem meg, mintha a családom kibővült volna. Az egykori diákjaimmal szoros barátságot ápolunk. Ugyanakkor hatalmas felelősség is a tanítás. Sokszor gondolok arra, hogy milyen nagy áldozatot vállalnak sokan, akik a világ másik feléről érkeznek Hamburgba, milyen nagy anyagi teher ez sok diáknak és családjának. Nagyon megtisztelő, amikor valaki például Dél-Koreából évekre elköltözik, hátrahagyja a hazáját, mert ő Matthiasnál szeretne trombitát tanulni. Ilyenkor nagyon igyekszem, hogy az illető jól érezze magát, hogy közösségre lejjen. Csinálunk közös felvételeket jelenlegi és egykori tanulóimmal, épp nemrég jelent meg egy ilyen album, melyek lenyomatai ennek a közösségnek, zeneileg pedig annak a német tradíciónak, amit én és az osztályomban járó fiatalok képviselnek. Az ilyen momentumokat nagyon értékesnek ítélem.
2: Das möchte ich gerne pflegen. Und das ist ein, finde ich, sehr kostbar.
1: Ízleljük meg mi is ezt a bizonyos hangulatot, ami Matthias Höfs és diákjai felvételeire jellemző. A Matthias Höfs Ensemble előadásában hallunk egy részletet Erik Morales Sarkcsillag szvittjéből.

0: Wie sehen Sie die Gegenwart und mögliche Zukunft des Blechbläserberufs einschließlich der Trompete? Entscheiden Sie...
1: Milyennek látja a részfúvós, azon belül a trombitás szakma jelenét és lehetséges jövőjét? Sokan választják ezt a szakmát? Sok a tehetség? Szükség van rá, hogy a trombita népszerűsítve legyen?
2: Es besteht in jedem Fall die Notwendigkeit, Trompete zu fördern. Ich wünsche es jedem Menschen, jedem Kind, die Berührung mit einem Instrument.
3: Minden esetben szükség van arra, hogy a trombitát népszerűsítsük. Mindenkinek, legfőképpen a gyermekeknek azt javaslom, hogy kerüljenek kapcsolatba egy hangszerrel, amin muzsikálhatnak. Természetesen elsősorban a trombitát ajánlom. Ez egy olyan hangszer, amely jót tesz az egészségnek. Fejleszti a légzést, javítja a testtartást, fitté tesz. A zenélés nagyon fontos tulajdonsága, hogy itt mindenki együtt játszik, és nem egymás ellen. Ez más, mint a sportban. Itt nincs győztes vagy vesztes, senki sem küzd a másik ellen. A zenész ugye bár egy zenekarban játszik, vagy kamora zenél, vagy szólistaként lép fel, de az utóbbi esetben is együtt játszik az őt kísérő zenekarral. Minden zenélési formából tanulhat, fejlesztheti magát anélkül, hogy ezzel bárkit maga mögé utasítana. Már csak azért is úgy vélem, hogy nagyon is helye van a zenélésnek, mert olyan korban élünk, ahol rengeteg a konfliktus, a zene üzenete pedig ezzel ellentétes. Jó magam, azt kívánom, hogy a világ politikusai ragadjanak meg egy-egy hangszert, játszanak rajta, és tudják meg, milyen együtt előadni egy szimfóniát. A Földünk tulajdonképpen egy nagy szimfónia.
0: Wie gut kennen Sie die ungarische Trompetengesellschaft? Was ist Ihre...
1: Mennyire ismeri a magyar trombitás társadalmat? Mi a véleménye a magyar trombitásokról?
2: Ich verehre und schätze die ungarische Trompetentradition. Ich habe so viele Freunde aus Ungarn, die hervorragende Blechbläser sind.
3: Ami a magyar trombitajáték hagyományát illeti, jó néhány részfúvós barátom van Magyarországról, akik kiváló művészek. Mindig csodáltam őket. Hogy nemrégiben néhány napot itt töltöttem, szép volt, hogy tudtam némelyikükkel találkozni, órát is adni. Nagyon fontos, hogy a hagyományt őrizzük. Magyarországon nagy tradíciója van a részfúvós játéknak, csak úgy, mint Franciaországban, az Egyesült Államokban vagy Németországban. A globalizáció miatt azonban nem egyszerű megőrizni a hagyomány egyéniségét, az adott ország stílusát. Én azt képviselem, és azt kívánom, hogy minden zenekar őrizze meg a saját stílusát, hagyományát. A zenészeket nem lehet kicserélni, helyettesíteni. Például egy Haydn trombita versenyt máshogy játszik egy magyar muzsikus, mint ahogy az Párizsban vagy Madridban elhangzik. Ezt fontos megőriznünk, és így lesz értelme annak, hogy mi, zenészek, világszerte bemutassuk a művészetünket.
0: Haben Sie Zeit, sich zu entspannen? Sie haben einen vollen...
1: Van ideje kikapcsolódni? Hiszen nagyon sűrű a koncert naptárja, amikor pedig nem muzsikál, bizonyára tanít. Mit csinál szabad idejében?
2: Ich mach Musik und ich unterrichte. Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass...
3: Muzsikálok és tanítok. Nem. De őszintén szólva a zenélés sok energiát ad, valamint természetesen örömömet is lelem benne. Ha utazok, persze azt is legtöbbször azért, mert hangversenyem van. Akkor, ahol éppen vagyok, találkozom kedves emberekkel, esetleg ismerőseimmel, velük pedig nem ritka, hogy játszunk is valamit. Emellett engem az átiratok készítése is kikapcsol. Szeretek gondolkozni azon, hogy egy következő koncerten milyen új darab szerepelhetne a programon. Gyakran azon kapom magam, hogy ahogy elém kerül egy darab, amit szívesen átírnék, figyelem a kottáját, és a szám, az anzacom, annak megfelelően feszül meg, amilyen magas a szólam. Szóval igazából még akkor is gyakorlok, amikor nem trombitálok.
1: Lágyabb hangvételű muzsikával zárjuk a műsort, mely példa Matthias Höfs, hogy úgy mondjam, mindenevőségére. Wolf Kersek Poem for Matthias, vagyis Költemény Matthiasnak című darabjának részletét halljuk, melyben közreműködnek a Hamburgi Filharmónia szólistái.

0: Arckép. Portré sorozatunk mai adásában Matthias Höfst trombita művésszel beszélgettem. Műsorunk végén köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: A 2025. január 24-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét Kijev volt a fő célpontja a hajnali orosz légi támadásoknak. Az ukrán fővárosban 11-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. A támadás a 10 kijevi kerületből 4-et érintett, fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben. Kijevet múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Közben az ukránok is több mint 500 drónt indítottak útnak oroszországi energetikai célpontok felé. Bár a szerkezetek többségét a légvédelem megsemmisítette, így is megrongálódott két fontos balti-tengeri olajexport terminál, a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopol pedig egy időre áram nélkül maradt. Meghaladta a 3300-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. 11 nappal a katasztrófa után már nem találtak túlélőket, de a holttesteket nehezen lehet kiemelni. Becslések szerint 10000-ek lehetnek még a romok alatt. A kutatásban, valamint az egészségügyi és humanitárius segítségnyújtásban több külföldi szervezet is segít. Mintegy 190 épület omlott teljesen össze, több mint 16000-en váltak hajléktalanná. A venezuelai kormány megkezdte az újjáépítés előkészítését. Folytatódik a munka az országgyűlésben, a mai és holnapi rendkívüli parlamenti ülésen várhatóan 7 javaslatot tárgyalnak a képviselők. Egyebek mellett szó lesz a pedagógusok teljesítmény értékeléséről szóló jogszabályról, illetve az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát lehetővé tevő törvényjavaslatról is. A Fidesz és az MSZP együtt lopta el az országot az elmúlt 20 évben. Az arány 70-30%, utalt Magyar Péter miniszterelnök a fővárosi korrupciós ügyre.

0: tervei korábban félbe maradtak, a beruházás előkészítését azonban most folytatják. A cél az, hogy Budakeszi belterületén és Budapest felé haladva több szakaszon is buszsáv épüljön ki, amely jelentősen gyorsíthatná a közösségi közlekedést. Egy múlt századi menyasszony ihlette meg a legtöbb ember Taniprajzi Múzeum pályázatán. A Vágatlanul című kiállítás kapcsán meghirdetett felhívásra több mint 200 írás érkezett, minden tizedik az ismeretlen jászsági fényképész felvételén látható nőről szólt. A 20. század első harmadában készült fotókhoz kapcsolódva gyakori téma volt az első világháború időszaka, a családok szétszakadása is. A több mint 100 éves fotográfiákat újraértelmező legjobb írások a hozzájuk kapcsolódó történeti fényképekkel együtt jövőre egy antológiában jelennek meg. Az időjárásról napközben a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 26-31, késveste 15-23 fok valószínű. 12 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydenon.com.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem, barátság és egy sorsfordító Lanzarote utazás. Álmodóvár új filmje, alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy, különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Film Fesztiválról már a mozikban.
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu. Reklámot hallottak. Népzene, fiatalok hangja.
5: Sebő Ferenc vagyok, szeretettel köszöntöm hallgatóimat.

Ez a muzsika ismerős lehet azoknak, akik a Szlama László közreműködését bemutató részben hallották ezt a virtuóz hangszerszólót, melyet egyik mestere, Aurel Mandaket kobozjátéka nyomán adott elő. A 70-es években én is szereztem magamnak egy ilyen gyári román hangszert, de igazából nem tudtam vele mit kezdeni, annyira el voltam foglalva akkor a tekerőlanttal, meg a vonós tanulivalókkal. Számunkra akkor úgy tűnt, hogy a kobozjátékot már reménytelen visszahozni, többnyire úgyis csak a románok használják, magyarok alig-alig, s ha van is ilyen, az biztosan román átvétel. Így gondolkodott a hazai népzenekutatás is jó ideig magáról a moldvai hangszeres dallam és táncanyagról is. Ez volt az oka, hogy Domokos Pál Péter és Rajecki Benyámin Csángó Népzene című könyvének harmadik hangszeres dallamokat ígérő kötete sohasem jelent meg, helyette csak a kissé gyanús, kisambitusú dallamokat tartalmazó kötet jött ki, jóval a másik kettő megjelenése után. A moldvai zene iránt megnőtt újabb keletű érdeklődés, valamint Kalos Zoltán úttörő felvételei azonban sok fiatalt indítottak útnak,

hogy megkeressék és felgyűjtsék egy régi keletű instrumentum még ma is élő művelőit. Arra sem voltak tekintettel, hogy románnak vagy magyarnak mondják-e a játszott darabokat, hiszen a muzsikusok úgyis többnyire cigányok voltak, csak az élő zene, az egzotikus hangszer vonzotta őket. A Románia szerte még ma is népszerű koboz, magyar vonatkozásait kevéssé ismertük eddig. A hangszeres népzene városi birtokba vétele láthatóan több lépcsőben zajlik, ezért a mai generációnak is marad felfedezni való bőven. Szlama László, virtuóz kobozművész, e fiatal felfedező muzsikusok egyike. 2016. január 14-én a Benczúrház dísztermében megtartott Zeneakadémiai MA diploma koncertjén ezen az úton vezette végig hallgatóságát. A hangverseny különlegességét az adta, hogy sikerült bebizonyítania a magyar népi használatban kevéssé ismert, ám nagy történeti múltra visszatekintő hangszerének rendkívüli sokoldalúságát. Ezen felül nagy előadói bravúrnak számít, hogy tökéletesen le tudta kötni közönsége figyelmét ezzel a nem túl változatos hangzásonak ígérkező, többnyire dallamok kíséretére használt zeneszerszámmal. Elsőként lakodalmi szokáshoz kapcsolódó dallamokat hallunk, hagyományos hegedű koboz hangszer kettős felvételek nyomán. Az összeállítás alapjául a következő muzsikusok felvételei szolgáltak. Gábor Anti, Gyöngyös György Luzikalagorból, Fehér Márton külső rekecsimből és Peum Veszile redojából. Az egyes tételek, mennyasszony búcsúztató, a mennyasszony fogadása, mennyasszony tánc.

Konstantin Prikici 1955-ben 125 moldvai társadalom címmel publikált gyűjtésében több, a név alapján feltételezhetően magyarul adatközlő is található, mint például a nagypataki dudás Duma János Porondi. A gyűjtés anyaga jelenleg csak kottás formában hozzáférhető, bár a hangfelvételeket a Konstantin Brailleau Néprajzi és Folklór Intézet őrzi. A kottában a lejegyző csak a dallamhangszer szólomát rögzítette, a kobosz kíséretről a gyűjtési jegyzőkönyvekből értesülhettünk. Az összeállítás eredetileg dudán és hegedűn játszott dallamokból áll. Az első, Magyarfalusi cigányászkát, nagypataki és forrófalvi körtánc zenék, azaz kezesek követik Szlama László előadásában.

Felon Vasile az egyik utolsó olyan kobzos volt, aki még az élő hagyományból merítette tudását. Cigányzenész családból származott, apja jónevű kobzos volt. Pályája során városi zenei hatások is érték, kivételesen tehetséges zenészként számtalan hangszeren játszott, hegedű, cimbalom, szaxofon, harmonika, basszusgitár. Stílusát egyedi, kvart hangolás, virtuóz dallamjáték, rövid, kromatikus összekötő szólamok, cimbalomszerű akkordfelbontások jellemezték. Az ő emlékére összeállított sorozatban Szlama László a következő darabokat szólaltatja meg. Édes Gergelyem, Mosomáj, Ráca, Börlediánka.

Kalózs Zoltán 1965-ben Luizika Laborban rögzített gyűjtésének köszönhetők azok a felvételek, amelyek egy magyar kobzos, Gyöngyös György kobozjátékát, magyar nyelvű énekét, valamint Gábor Anti hegedűssel közösen játszott tázdalamokat örökítettek meg. A környékbeli falvak zenei igényeit kielégítő cigán zenészekkel szemben ő nem volt hivatásos zenész, játéka ennek megfelelően egyszerű szabályszerűségeket követ. Ilyen a dallam nyugvópontjai megjelenő terc lépegetés, a sorvégi szüneteket kitöltő rövid motivumok ismétlése, az üres húrok gyakori hozzápengetése a dallamhoz, amely a középkor zenei hallásmódjára emlékeztető sajátos burdonhangzást eredményez. A Gyöngyös György játéka nyomán felhangzó dallamok szövegkezdetei Én víg nem vagyok, kerekerdő csendes patak, pusztinai nagy hegy alatt.

Kalos Zoltán egyik 1966-os gyűjtésén, mely a közelmúltban került elő, a kobosz hegedűt kísér, sajátos, rendkívül energikus ritmizálással. A hosszúfalui Garcsin telepen élő Linguráru Johan hegedűs és Marcavele Radu kobzos három különböző ritmusú társdalomot szólaltat meg. A kíséret ritmizálása és akkordjai a mára marosi zongorának nevezett kísérő gitár játékmódját idézik. Túri Luca hegedőjátékán Szlama László kíséri kobozon. A táncok nevei Ardeleana, Calabreaza, Batutate, Ciganiaske.

0: Népzene fiatalok hangja című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2024. január 8-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Otmár Dávid nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Alexandra Dovgan zongoraművész hangversenyét közvetítjük felvételről Tokióból. Elsőként Ludwig van Beethoven Az Dur szonátáját hallják, opusz 110.

Ludwig van Beethoven Ázdúr szonátáját hallották, opusz 110. Alexander Dovgán zongoraművész hangversenyét közvetítjük felvételről Tokióból. Robert Schumann G-moll szonáta, opusz 22.

Robert Schumann G-moll szonátáját hallották, opusz 22. Alexandra Dovgan zongoraművész hangversenyét közvetítjük felvételről Tokióból. Sergej Rachmaninov, variációk egy korelli témára, opusz 42.

Elhangzott Szergej Rachmaninov Variációk egy Corelli témára, Opusz 42. Alekszandr Dovgán zongoraművész hangversenyét közvetítjük. Előadásában befejezésül Szergej Prokofjev D-moll szonátája csendül föl, Opusz 14.

0: Alekszandr Dovgán zongoraművész hangversenyét közvetítettük. Befejezésül Szergej Prokofjev D-moll szonátáját hallották. Opusz 14. A felvétel Tokióban, a Kioi koncertteremben 2025. február 12-én készült.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Isaac Albeniz Pepita Jiménez című komikus operájáról lebbenti fel a nem létező fátylat, László Ferenc. A címszerepet Maite Alberola énekli, a Teatro de la Zarzuela énekkart és a madridi autonóm közösség gyermek és zenekarát Guillermo García Calvo irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Az opera közvetítés után a tavalyi Kapos Fest kamarazenei gála hangversenyét hallgathatják meg. A fesztivál művészeinek előadásában Johannes Brahms és Robert Schumann egy-egy zongora négyese szól a Szivárvány Kultúrpalota felvételén. Kamara muzsika. Kedden 20 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Johann Sebastian Bach numero 3-as D-dur szvítje következik a Müncheni Bach Kollégium zenekara előadásában Florian Zonleitner vezényletével.

0: Johann Sebastian Bach numero 3-as D-dur szvítjét hallották, jegyzékszáma 1068-as. Előadta a müncheni Bach Kollégium zenekara Florian Zonleitner vezényletével. A felvétel a Zeneakadémián készült 2000. június 27-én. A zenei rendező Acél Péter, a hangmérnök Mosó Endre, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, most a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyéből hallhatnak részleteket. Közreműködik Anna-Léna Élbert szoprán, vezénnyel Fischer Iván. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2023. május 11-én készült. Elsőként részlet következik Ligeti György Le Grand Macabre című operájából. Anna-Léna Élbert énekel.

00 ist der Geheimnis.

Observation.

Részletet hallottak Ligeti György Le Grand Macabre című operájából. Annalena Elbert énekelt. A Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről, vezényel Fischer Iván. Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniája csendül most föl.

0: Johannes Brahms harmadik F-dur szimfóniáját hallották, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényelte. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2023. május 11-én készült. A hangmérnök Matz Ádám és a szerkesztő Bolla Milán nevében is további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Száz éve született Lehel György karmester. A Kossuth-díjas művész ezer szállal kötődik a Magyar Rádióhoz, azon belül is a szimfonikus zenekarhoz. Lehel Györgyre emlékezünk ma 19 órakor és szerdán 11 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután a bécsi filharmonikusok Ludwig van Beethoven hangversenyét hallgathatják meg. Az 1954-es archív felvétel a Salzburgi Fesztiválon készült. A 8. F-dur és a 7. A-dur szimfóniát vezényelte a 140 éve született német karmester Wilhelm Furtwängler. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 51 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter délelőtt sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról, amelyet így holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, az országgyűlés pedig 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírókat, 12-ről 6 évre csökkenteni a mandátumok hosszát és visszavezetni az újraválaszthatóságukat. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. a holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos, Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szükség az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Ma 17-en, múlt csütörtökön 31-en haltak meg az ukrán fővárosban az orosz légi csapásokban. Egy múlt századi menyasszony ihlette meg a legtöbb embert a Néprajzi Múzeum pályázatán. A Vágatlanul című kiállítás kapcsán meghirdetett felhívásra több mint 200 írás érkezett, minden tizedik az ismeretlen jássági fényképhez, fényképész felvételén látható nőről szól. A 20. század első harmadában készült fotókhoz kapcsolódva gyakori téma volt az első világháború időszaka, a családok szétszakadása is, a több mint 100 éves fotográfiákat újraértelmező legjobb írások, a hozzájuk kapcsolódó történeti fényképekkel együtt jövőre egy antológiában jelennek meg. Színházi előadásokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket mától a Szegedi Városháza udvarán. Az augusztus 1-jéig tartó színházi esték és a muzsikáló udvar programsorozat Varsányi Anna ráadásul című zenés vígjátékának bemutatójával kezdődik. A hétvégén Woody Allen Jázd újra szem című klasszikus komédiáját tekinthetik meg az érdeklődők, jövő hétfőn pedig az Orlai produkció vendégjátékaként műsorra tűzik Marius von Mayenburg Ex című darabját Dömötör András rendezésében. Itthon ma még több felé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt a Dunántúlra és a középső területekre riasztást adtak ki. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható.

0: érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a budai vártövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szerelem, barátság és egy sorsfordító lánszároti utazás. Álmodóvár új filmje alkotói vallomás és játékos kísérlet. A rendező visszatérő témái a veszteség, a művészet, a vágy különösen személyes hangvételű történeteken keresztül jelennek meg. Keserű karácsony. A Cannes Filmfesztiválról már a mozikban.
4: Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. számú Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
5: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
6: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, jó napot kívánok! A mikrofonnál Fellegi Lénárd, Csík Gabriella, a zenei szerkesztőnk, és Padi Géza, a hangmérnök, az ő nevükben is mindenkinek jó rádiózást. Szóló fuvolistaként, kamarazenészként és zenekarvezetőként is aktív Liza Beznosyuk fuvola művész, aki nagyon sokféle hangszert használ, replikákon, eredeti hangszereken is játszik. Az ő előadásában halljuk elsőként Antonio Vivaldi F-dur koncertójának mindhárom tételét, az English Concert muzsikusai Trevor Pinnock vezeti.

Antonio Vivaldi volt a szerző, a 433-as jegyzékszámú F-dur koncertó három tételét hallottuk Liza Beznosyuk művésznő szólójával és az English Concert előadásában Trevor Pinnock vezetésével. Másfél perc múlva lesz 4:15. Azt mondják, Schubertre nagy hatást gyakorolt Jan Vaclav Voržišek opusz 7-es empromptűje vagy empromptűi, amiből szintén 6 szerepel a sorozatban, csak úgy, mint Schubert zenei pillanatok című kompozíciójában és sorozatában. Zempléni Kornél kétszeres Liszt Ferenc díjas magyar zongora művész tanár előadásában következzék most 3 a zenei pillanatok sorozatból. Az F-moll, a cis-moll és az F-moll hangzik el, tehát a 3., 4. és 5. darab.

Franz Schubert muzsikákat hallottunk a zenei pillanatokból, a numero 3-as, 4-es és 5-ös szólt, tehát az F-moll, cis-moll és F-moll Zempléni Kornél előadásában. Következzen részlet Giacomo Puccini Bohém élet című operájából, Rodolfként Kónya Sándort halljuk, Antonio Votto pedig a Firenzei Maggiore Musicale zenekarát vezényli.

Giacomo Puccini bohém életéből szólt a részlet az opera első felvonásából, Kónya Sándor énekelt, a firenzei Maggiore Musicale zenekarát Antonio Votto vezényelte. 3 perc múlva lesz 3:30, Leopold Kozeluch F-dur Harmonie című kompozíciójából a 4. tétel, azaz a Rondó hallható a folytatásban a Budapesti Fúvós Együttessel.

0: Leopold Kozeluch F-dur harmonii című kompozíciójának utolsó tételét hallottuk a Budapesti Fúvós együttessel. 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Következzék zenei újdonságunk, ami Mozart mű lesz. Teljes Mozart kiadáson dolgozik, ugyanis az Il Pomodoro és Maxim Emeljanicev legutolsó lemezükön az 1782-ben és 83-ban komponált Hafner és Linci szimfóniák szerepelnek. Azt írják az albumról, hogy a karizmatikus karmester és zongoraművész Maxim Emeljanicev jellegzetes szenvedéllyel és kifinomultsággal ragadja meg a szimfóniák drámai energiáját, és vezényletével az Il Pomodoro zenészei intenzív, friss, hiteles előadást nyújtanak. A Hafner szimfóniából hallgassuk a finálét, az Il Pomodoroval tehát és Maxim Emeljanicev vezetésével.

Wolfgang Amadeus Mozart 385-ös köhli jegyzékszámú Hafner szimfóniájának fináliát hallottuk az Il Pomodoroval, Maxim Emeljanicev vezetésével, és hangmérnökünk jelezte, hogy ameddig szólt ez a tétel, addig kitört a vihar, úgyhogy itt, ahonnan a stúdióval beszélünk, bár én nem látom, mert ugye az üvegfalat látom csak, és Pady Géza hangmérnökünket, de jelzi, hogy egészen más körülmények vannak, mint amikor beültem a stúdióba. Leo Delibes Szilviájából következzék Bach 20 díszmenete, a londoni filharmonikus zenekar Stanley Black vezényli.

Leo de Lip Szilviájából hallottuk a negyedik tételt, azaz Bacchus díszmenetét. A londoni filharmonikus zenekar Stanley Black vezényelte. Az imenti mondókám tartalmát erősíti az útinform intelme. Az M0-as autóút keleti szektorán az ivataros időjárás miatt vizes útburkolat mellett kell autózni, emiatt vezessenek az időjárási körülményeknek megfelelően. És a BKK híre, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé a Damjanich utca előtt a belső sávban, illetve az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében szintén baleset történt, a 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a kialakult dugó meghaladta a 6 kilométert. Arcangelo Corelli opus 1-es numero 9-es G-dur szonátájának mind a négy tételét meghallgatjuk gyors egymás utánban a Purcell Quartettel.

Arcangelo Corelli kompozíciót hallottunk, az Opus 1-es numero 9-es G-dur szonátából szólt az első, második, harmadik és negyedik tétel a Purcell Quartettel. Gioacchino Rossini hamupipőkéjéből következzék jelenet az első felvonásból. Most csak annyit mondok, hogy a Müncheni rádiózenekarát Arthur Fegen vezényli.

Juan Diego Flores és Veszelina Kázárová énekelt, a Rossini írta Hamupipőke első felvonásából szólt részlet, a Müncheni Rádió zenekarát Arthur Fegen vezényelte. Most pedig Anthony Spiri zongora játékával és a Bázilik Kamara zenekar felvételén Christopher Hagwood vezetésével Alfredo Casella Scarlattianájából a negyedik tételt hallgatjuk meg, ez egy pastorál.

Alfredo Casella Scarlattianájának negyedik tételét hallottuk Anthony Spiri zongorajátékával és a Bázeli Kamarazenekar felvételén. Az óra utolsó muzsikája egy filmzene, ehhez hírt is mondhatok. A nyugat-csehországi Karlovy Váriban július 30-án kezdődött a 60. Nemzetközi Filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmszemléje, azaz a Karlovy Vári Nemzetközi Filmfesztivál. A július 11-ig tartó ünnepélyes díjkiosztóval záruló szemlén idén 137 filmet vetítenek különböző szekciókban. Most a Vaslédi című filmből szól egy lendületes muzsika.

0: A Vaslédi című filmből hallottunk egy Thomas Newman témát. 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Emlékezetes koncerten zárult a 6. Ilona Fehér nemzetközi hegedű verseny, amelynek 2 korcsoportban hirdették ki győzteseit és külön díjasait a nemzetközi zsűri döntése alapján. A hiánypótló verseny 2017-ben alapította Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedű művész házaspár a 22 év alatti hegedű művészek számára. Idén összesen 42 versenyző vett részt a világ minden részéről a megmérettetésen, melynek a BMC adott otthont, a gála koncertre pedig a Zeneakadémián került sor július 3-án este. A rangú zsűri elnöke Hagai Shaham, izraeli hegedűművész, Fehér Ilona tanítványa volt. A verseny gála koncertjével pedig kezdetét vette a Fesztivál Akadémia Budapest Summer Fest Fesztivál programja, amelyre a Zeneakadémián várják a közönséget több mint 20 koncerttel és a fellépő világhírű művészek mesterkurzusaival egészen július 13-áig. Az idei Summer Fest koncertprogramjának olyan világhírű művészek és a vendégei és egyben a nyilvános mesterkurzusok tanárai, mint például Kirill Gerstein, Andreas Ottenzamer, Ilja Gringolc, Fenyő László, Boris Brodsfény és Maxim Risanov, a legutóbb említett ukrán brácsa művész és Kim Dasol előadásában szóljon Robert Schumann, Adagio és Allegro című kompozíciója.

Robert Schumann volt a szerző, az Opus 70-es Adagio és Allegro hangzott el, Maxim Risanov játszott méhegedűn, Kim Dasol pedig zongorán. Kamara muzsika után következzék egy szimfóniatétel, Ludwig van Beethoven első szimfóniájának elsője, ez ugye hosszabb bevezetéssel szólal meg, a bécsi filharmonikusokat Simon Rattle vezényli.

Ludwig van Beethoven első szimfóniájának első tétele után következzék egy Johann Pachelbel kompozíció, az imént a bécsi filharmonikusokat Simon Rattle vezényelte, most pedig orgona muzsika hangzik el, Gustav Leonhardt játszik. Wir glauben an einen Gott a címe a műnek.

Gustav Leonhardt játszott orgonán, Johann Pachelbel volt a szerző, Wir glauben all an einem Gott a mű címe. Georges Bizet Gyöngyhalászok című operájából következzék most Leila Cavatinája Sumi Cho előadásában a játék előtt utolsó zeneműként az angol kamarazenekart Giuliano Carella vezényli.

0: Szumi Csó énekelt, Georges Bizet volt a szerző, a Gyöngyhalászokból, a második felvonásból szólt a részlet, az angol kamarazenekar Giuliano Carea vezényelte. 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a délután játékához. Van egy CD-nk, ami Marci Marian zongoraművésznő Past Visions című CD-je. Schubert és Schumann műveket játszik rajta, és van egy páros belépő is. Az Óbudai Társaskör kertjébe szól, július 11-ére, tehát most szombaton 20 órától kezdődik Jazz meg minden címmel Dórika és a Romboló koncertje. Dórika Behumi Dóra énekes és fuvolista, hangulatos, exkluzív nyári válogatással készül, melyben a népszerű amerikai jazz dolog mellett saját szerzemények is helyet kapnak. A holnapi jazzmozaikban szerdán. A jazzmozaikban szerdán hallhatnak bővebben erről a koncertről az érdeklődő. A 0630 30 30 160 az SMS számunk, és a muzsikáló délutánkukacradio.hu az e-mail cím. Kérem szépen, hogy jelöljék majd, hogy az Óbudai Társas Körbe szeretnének elmenni, vagy inkább a CD-t választanák. Az 1973. július 6-án elhunyt Otto Klemperer felvételei közül választottam egyet a mai játékhoz zenének. 1905-ben debütált a német fővárosban Offenbach Orpheus az Alvilágban című művében Otto Klemperer. Nem sokkal később Mahler ajánlására lett a prágai német opera karmestere, származása miatt előbb Ausztriába, majd Svájcba kellett menekülnie, aztán Kaliforniában élt, a Los Angeles-i filharmonikus zenekart vezetett, de dolgozott a New York-i filharmonikus, valamint a Philadelphia-i szimfonikus zenekarral is. Választhattam volna a Magyar Állami Operaház felvételei közül, ugyanis itteni működése alatt Mozart kultusza addig nem látott méreteket öltött. Először a Don Giovanni dirigálta, majd egyetlen szezonban elvezényelte Mozart 5 nagy operáját, sikeresek voltak Wagner felújításai is, az egyik legnagyobb közönség sikerét Beethoven Fidéliójával érte el. A szerzőt kérdezem, most is opera részlet szól, de nem az imént említett szerzők operájából hallunk ismert részletet. Annyit elmondok segítségként, hogy az opera címe Salome, Oscar Wilde azonos című színdarabját dolgozza fel benne a mű, a brit cenzúra évtizedekig tiltotta, a dresdai bemutatón a címszerep megformálója nem akarta, hogy a most következő részlet megszólaljon, a téma és a zene is sokkolta a közönséget. Ki a szerző? A Staatskapelle Berlint vezényli Otto Klemperer.

Richard Strauss volt a szerző, mint ahogyan nagyon sokan helyesen megírták, és a Szaloméből a Hét fátyol tánca hangzott el a Staatskapelle Berlinnel, Otto Klemperer vezetésével. Jákli Gábor és Szél Pál Szilveszter a nyertesünk, gratulálok nekik. Harry Purcell az Athéni Timon kísérőzenéjéhez írt részlete következik. Bjerte Eike játszik hegedűn a barokk szóliszténe felvételén.

meglepően nagy volt a kontraszt a két felvétel között, bár ugye Purcell korábban élt szerző, de újabb felvétel szólt. A barokk szóliszténe játszott, Bjarte Eike hegedült, az Athéni Timon kísérő zenéjéből szólt részlet. Most pedig Mogyesz Muszorszki a Parasztember álma című, az Éjakopárhegyen kórus változata, szól talán ez a legegyszerűbb, ha így fogalmazok, Dejan Vacskov énekel a Szent Cecília Akadémia kórusát és zenekarát Antonio Pappano vezényli.

Az Íja Kopárhegyen című kórus változatát hallottuk, Dejan Vacskov énekelt, a Szent Cecília Akadémia kórusát és zenekarát Antonio Pappano vezényelte. Muszorszkij műve után Klara Schumann három románcából a második következik.

0: Christoph Richter és Várjon Dénes előadásában szólt Clara Schumann opusz 22-es 3 románcából a második. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az orosz-ukrán határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást végrehajtottak orosz energetikai célpontok ellen, ami többfelé üzemanyag hiányt okozott. Egy mahajnali ukrán dróntámadásban megrongálódott két balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Lurów Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény módosítása ellen és Súlyog Tamás államfő mellett szerveztüntetés csütörtök estére a Fidesz és a KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többek között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Idéglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Újabb őskőkorszaki sziklarajzokat fedeztek fel Portugáliában. A kutatók a Coa-völgyi régészeti parkban tárták fel a több mint 23 ezer éves véseteket, amelyek ökröket, borjakat, őzeket, lovakat és kecskéket ábrázolnak. A rajzok az egyik legfejlettebb kőkorszaki kultúrából, az időszámításunk előtti 22.000 és 17.000 között virágzó kultúrából származnak, a régészeti lelőhely 1998 óta a világörökség része. Az M0-ás keleti autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Magló térségében egy teherautó rakománya az útra borult, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás 10 kilométeres. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban több autó összeütközött gyártérségében, a 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, ott 3 kilométer a torlódás, és ma még számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél megélénkül, időnként erős széllök és lehetnek. Éjszaka 12-18, napközben 27-33 fok várható. 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Elérkeztünk a mai muzsikáló délután utolsó 60 percéhez, továbbra is Fellegi Lénárd a mikrofonnál. Joseph Haydn 96. D-dur csodaként emlegetett szimfóniájából az első tételt halljuk az utolsó órán kezdetén. Ez is hosszabb bevezetővel indul, a Philharmonia Hungarikát Doráti Antal vezényli.

József Haydn 96. szimfóniáját emlegetjük, ugye csoda szimfóniaként a mű alaphangneme D-dur, és az első tételét hallottuk az iménti 7 percben. A Filharmónia Hungarikát Doráti Antal vezényelte. Folytassuk egy Félix Mendelssohn Bartholdy alkotással műsorunkat, az Opus 110-es D-dur zongora 6-osból a második és a harmadik tétel szól a kiegészített Bartholdy zongora 4-essel.

Félix Mendelssohn Bartholdy D-dur zongora hatosának második és harmadik tételét a kiegészített Bartholdy zongora négyessel hallottuk. Bach első jelentős liturgikus latin szövegű kompozíciója a Magnificat, több változat is van belőle, mi áriát és kórustételt hallunk, Barbara Schlick énekel, illetve a La Chapelle Royale énekész zenekarát Philippe Hervéhe vezényli.

Johann Sebastian Bach magnifikátjából hallottunk ária és kórustételt, Barbara Schlick énekelt szólót, a La Chapelle Royale énekes zenekarát Philipp Herreweghe vezényelte. Maradunk még az 1700-as években, de olasz szerző munkája következik. Giovanni Paisiello dolgozott Párizsban is, illetve Nápolyban inkább. Az Esz-dur koncertójának első tétele hallható most Ugo Orlandi szólójával, a venétói szólistákat Claudio Simone vezényli.

0: Giovanni Paisiello S-dur koncertójának első tételét hallottuk Ugo Orlandi szólójával és a venetói szólistákkal Claudio Simone vezényletével. Ezt említettem, hogy dolgozott Nápolyban az zeneszerző, de azt sem hallgathatom el, hogy Szentpétervárot mutatták be operáit, tehát ott is hosszabb időt töltötte. Fél perc múlva lesz 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Közlekedéssel kapcsolatban azt olvasom a BKK oldaláról, hogy a Kossuth-Lajos utcában a Múzeum körút előtt a belső sávban baleset van, ami feltartja a forgalmat, és egy teherautó rakománya az útra borult az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A kialakult dugó 10 kilométeres, és ez kihat az M31-es autópálya forgalmára is. Apropó közlekedés, az apokalipszis mostban helikopterek hangszóróiból Bömböl Wagner most következő muzsikája, a Valkürök lovaglását halljuk az opera harmadik felvonásából, a berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényli.

Talán mondanom sem kell, hogy Richard Wagner a Valkür című operájából szólt a részlet a harmadik felvonásból, a berlini filharmonikusokat Claudio Abbado vezényelte. Franz Schubert 824-es Deutsche Zeg számú hat polonézéből következik az utolsó, E-dur az alaphangnem, Gerard Thal és Andreas Greuthausen zongora négykezes felvételét hallgatjuk.

Franz Schubert polonéze után következzék Georg Philipp Telemann vízizenéjéből három tétel, az imént a hatodik szólt a hat polonézből, Járattál és Andreas Kreutheisen zongora négykezesével, most pedig a King's Consort játszik.

Georg Philipp Telemann vízizenéjéből hallottuk a kellemes Zephyr, az apá is dagá és a vidám hajósok tételeket a King's Consorttal. Alexander Grazunov Raimundájából következik részlet, előjáték és romaneszka hangzik el.

Bár ezt nem tüntették fel így külön a lapon, de mivel Xavier de Maistre hárfa művész, ezért gondolom, hogy ő játszott hárfán, a Nyugat-Német Rádió zenekarát vezette. Glazunov Rajmundájából szólt a részlet, előjáték és romaneszka hangzott el. Az utolsó zenemű a mai muzsikáló délutánban nem más, mint Wolfgang Amadeus Mozart 414-es köhögjegyzékszámú A-dur zongora versenyének fináléja. Siff András játssza a szólót, a Camerata Academicát Vég Sándor vezényli.

0: Már bizonyára értesültek róla, hogy szeptember 3-án lép fel Siff András hosszú ide után újra Magyarországon a Zeneakadémián a szólóestet, talán Mozart művet is játszik, hiszen a koncertjének műsora meglepetés. Az imént Wolfgang Amadeus Mozart 414-es köhögjegyzékszámú A-dur zongora versenyének fináléját játszott, és annak szólóját, a Camerata Academicát Vég Sándor vezényelte a felvételen. Köszönöm szépen a kitüntető figyelmüket, Fellegi Lénárd volt a műsorvezető. Kívánok minden kedves hallgatónak további szép napot, jó zenehallgatást és minden jót. Viszont hallásra!
1: Műsorajánló. Ma este Johannes Brahms a Szép Magellone című dalciklusa csendül fel. A Johann Ludwig Tieck verseire írt kompozíciót most a 90 éve született német tenor Peter Schreier énekli. Őt Ránki Dezső kíséri zongorán. Az archív 1985-ös hangverseny felvétele az MTA kongresszusi terméből. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály Filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
2: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
3: Köszöntöm, Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, hangmérnök kollégám Szabó Péter nevében is. A szerkesztőt Bolla Milánt hallják. Mai összeállításunkban Simon Preston orgonál és vezényel. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach S-dur preludium és fúgáját. Jegyzékszáma 552. A felvétel Bonnban a Kreuzberg kirkjében készült 1988. szeptember 1-én.

Johann Sebastian Bach 552-es edzékszámú S-dur preludium és fúgáját hallottuk. Előadta Simon Preston orgonán. Most hallgassuk Georg Friedrich Händel egyik antemjét. Örül a király, jegyzékszáma 260. Előadja a Westminster apátság kórusa és az English Concert. Orgonán közreműködik Trevor Pinnock, vezényel Simon Preston. A felvétel Londonban a Henry Wood Hallban készült 1982-ben.

Georg Friedrich Händel Antemjét hallottuk. Örül a király. Jegyzékszáma 260. Előadta a Westminster apátság kórusa és az English Concert. Orgonán közreműködött Trevor Pinnock, vezényelt Simon Preston. Most hallgassuk Antonio Vivaldi D-dur glóriáját. Jegyzékszáma 589. Szólót énekel Judith Nelson és Emma Kirkby szoprán, valamint Caroline Watkinson kontraalt. Az Oxfordi katedrális kórusát és a régi zene együttest Simon Preston vezényli. A felvétel Londonban, Hampsteadben, a Szent Júdás templomban készült 1978. júniusában.

0: Antonio Vivaldi D-dur glóriáját hallottuk. Jegyzékszáma 589. Szólót énekelt Judith Nelson és Emma Kirkby szoprán, valamint Caroline Watkinson kontraalt. Az Oxfordi katedrális kórusát és a londoni régi zene együttest Simon Preston vezényelte. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Simon Preston orgonált és vezényelt. Hangmérnök kollégám Szabó Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Én további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő Bolla Milán.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

0: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában a 20. századi és kortárs részfúvós repertoár izgalmas darabjaiból válogatunk. A tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyen fiatal művészek szólaltattak meg trombitára, kürtre és harsonára írt műveket. Őket a Kollár Imre vezette, Kodály filharmonikusok Debrecen kísérte. Lemez bemutató az Ars Novában. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban. A prolog következő műsorában Isaac Albeniz Pepita Jiménez című komikus operájáról lebbenti fel a nem létező fátylat, László Ferenc. A címszerepet Maite Alberola énekli, a Teatro de la Zarzuela énekkart és a madridi autonóm közösség gyermek és zenekarát Guillermo García Calvo irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Az opera közvetítés után a tavalyi Kapos Fest kamarazenei gálahangversenyét hallgathatják meg. A fesztivál művészeinek előadásában Johannes Brahms és Robert Schumann egy-egy zongora négyese szól a Szivárvány Kultúrpalota felvételén. Kamara muzsika. Kedden 20 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Évfordulók.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Pece Szilvia vagyok. Kétrészes műsorunkban a 100 éve 1926. február 10-én született Lehel György, Kossuth és Liszt díjas karmesterre emlékezünk. A művész zeneszerető családban nőtt fel, édesapja végzett hegedűs volt, de tisztviselőként dolgozott. A gyermek Lehel György 5-6 évesen kezdett hegedülni, majd zongorázni, 14-15 éves korában pedig a Madách Gimnázium zenekarát vezényelte. 1938 és 46 között magánúton tanult tovább, Kadosapálnál zeneszerzői tanulmányokat végzett, Somogyi Lászlónál pedig karmesteri képzésben részesült. A mai epizódban egy 1985-ben készült, az 59 éves karmester születésnapját köszöntő műsor részleteit hallgatjuk. Lehel Györggyel Tóth Gabriella beszélget.
2: 1979-ben, amikor ön kiváló művész lett, tehát 53 éves korában, azt a mondatot mondta, hogy nagyon jókor kapta meg ezt a díjat a férfi korban. Ugyanis muzsikusoknál ez úgy van, hogy az ember elég sokáig fiatal művész, aztán csak minden átmenet nélkül elkezd a nagy öreg lenni. Meg elmondta azt a mondatot is, hogy egy művészember életében, férfiaknál, ez akkor az élet csodája.
3: Nézd, ez tulajdonképpen két rész lehet bontani, mert ez a kicsit szkeptikus, kicsit cinikus megjegyzés, ez inkább csak a külső megítélés dolga. Én férfi kor alatt azt értem, és azt tartom benne az élet csodájának, amikor már az ember rendelkezik kellő tapasztalattal. Hát nem lehet azt mondani, hogy a művészpálya az nem egy empirikus pálya. Feltétlenül szükség van érettségre, tapasztalatra. Szóval amikor már ezzel rendelkezik, de még ereje teljében van. Na most, ha ez minél hosszabb, akkor az embernek nagy szerencséje van. Tulajdonképpen ez az élet csodája, a tapasztalat birtokában és az alkotó erő birtokában tevékenykedni.

0: azt írták önről egyszer, hogy 6 éven belül 2-szer vállalkozott Bach hámol miséjének a dirigálására. Ez nagy dolog, vagy szokatlan dolog, vagy miért téma ez így egyáltalán?
1: A hámol mise az a zeneirodalom egyik csúcsa. Még talán akkor se túloznék, hogyha azt mondanám, hogy az 5 közül az egyik, tehát a legnagyobb csúcsok egyike. Ezt előadni nagyon sok szempontból rendkívül nehéz. Különösen nagy vállalkozás ez ma, amikor hát a világszerte a barokk zenéről és annak előadásáról ideológiai és gyakorlati viharok dúlnak. Tehát amikor az egyik fajta előadásmód mellett kiállni lényegesen nagyobb vállalkozás, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor még nem volt ennyire megosztott a barokk zene előadásmódja. A hámol mise előadásához, és ide sorolnám tulajdonképpen a János Passiót is, amit jó néhány évvel korábban többször dirigáltam, lemezre vettem, és a Máté Passiót is. Olyan szellemi és érzelmi vállalkozás, ami talán ezért hangsúlyozták ezt különösen. A darab nagyon ritkán kerül előadásra. Éppen emiatt a vállalkozói nehézség miatt, meg az apparátus miatt, meg amiatt, hogy rendkívül nehéz megtalálni hozzá az ideális, vagy az ideális megközelítő énekesgárdát. Úgyhogy talán emiatt említették ezt külön. De hámol mise számomra mindig egy előadás több évet magába foglaló felkészülés, szellemi, érzelmi, fizikai koncentráció. Tulajdonképpen a Notre Dame meg a Westminster Abbey nagyságrendű csodák közé tartozik. Ezeket is nehéz lenne újjáépíteni, vagy újra felépíteni.
0: Azt hiszem, hogy nem túl sűrűn fordul elő, vagy hogyha igen, akkor cáfoljon meg, hogy kortárs zeneszerzők karmester kedvéért kifejezetten az ő számára írjanak zenét. Önnel ez többször is előfordult, mert ez nagy dolognak tartja, vagy egyszerűen csak köszöni?
1: Én ennek mindig nagyon örülök. Mert egy olyan fajta bizalmat fejez ki, nem más, nem többet, nem látok én ebbe semmi protokollt, meg az, hogy egy kotta tetején ott van, hogy nekem ajánlották a darabot, az engem csak abból a szempontból emel, hogy érzem a szerző bizalmat. A zeneszerző nem adja olyan kézbe a darabját, ahonnan rossz és sikertelen előadást várhat. Bízik abban, hogy ez egy jó első megszólalás lesz, és ez a bizalom, ami az embernek jól esik.
2: Kortárs szerzők közül Kókai Rezső művét idézzük, akiről egy interjúban azt mesélte Lehel György. Amikor először dirigáltam a rádióban, akkor még ő volt a zenei osztály vezetője. Emlékszem, egy koranyári napon, 1947-ben új karmesterek bemutatkozása címmel ment a műsor. Kókai is ott ült a stúdióban. Bár addig nem volt különösebb kapcsolat közöttünk, csak később, amikor zenei rendező lettem, akkor kerültem a zenei osztályhoz. Kókai odajött hozzám, ezt soha nem felejtem el, mert pályám egyik legszebb babérja, és azt mondta, egyszer még büszke leszek arra, hogy akkor vezényelt először itt a rádióban, amikor én voltam a főnök. Tehát az ő bizalma és nagyvonalúsága indította el a pályámat 21 éves koromban. Így emlékezett Lehel György Kókai Rezső zeneszerzőre, akinek hegedűre és zenekarra írt koncertójából halljuk a második tétel részletét, Gertler Endre hegedül, a rádiózenekart Lehel György vezényli.

0: Ön 27 év óta a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának vezető karmestere. Mit csinál, hogyha nem karmester éppen?
1: Hú, én mindig az vagyok. Illetve nem is mondom azt, hogy mindig karmester vagyok. Mindig a világnak azzal a részével foglalkozom, ami ehhez szerintem szervesen hozzátartozik. Na most azért hangsúlyozom ki, hogy szerintem, mert ez egy teljesen szubjektív vélemény. Tehát, hogyha én elolvasok, már pedig nagyon sokat olvasok, hogy ha elmegyek képtárba, megnézek minden új kiállítást, elmegyek színházba, megnézem a filmeket, és az életben élek, ami alatt még én azt is értem, hogy még történelmi és közgazdasági érdeklődésem van, tehát hetenként veszem a heti világgazdaságot. Ez szerintem mind a zenéhez tartozik. A zene az élet legabstraktabb kifejezési formája. Anélkül, hogy az ember az életet, a többi művészetet, meg mindent, ami az életet gazdagítja, ne ismerné, ezzel ne foglalkozná, ne izgatná valahol, szerintem a saját maga művészetét szegényíti el. Tehát én nemhogy fontosnak tartom, nem tudok nélkül élni. Nem tudok nélkül élni, anélkül, hogy ne olvasnék, néznék, hallgatnék, látnék, ne utaznék. Én rengeteget utazom egy évben hivatalosan, szóval nem vagyok Magyarországon 6-7 hónapot egy évben. De amikor szabad időm van, akkor is elutazom 1000 kilométert egy templomért, vagy egy kiállításért, amit nem láttam. Tehát, hogyha azt akarja mondani, hogy nagyon sok mindennel foglalkozom, amikor nem vagyok karmester, ez is igaz, de szerintem mindig azzal foglalkozom, ami vagyok.
0: Tudja, sokat gondolkoztam azon, hogy például egy ilyen 1-2 hónapos külföldi hangversenykörúton nyilván előfordul az, vagy talán többnyire az fordul elő, hogy estéről estére ugyanazokat a műveket vezényli, vagy ugyanazokat a műveket is vezényli. Van törekvés arra, például egy ilyen zárt 2 hónapon belül, hogy mássá tenni, más csinálni, vagy pedig rákopírozódik az egyik este a másikra?
1: Ez rendszerint zenekari turnén fordul elő, hogy a műsor azonos vagy egy nagyon szűk határon belül van. Hogy mondjam, nagyon furcsa, nehéz ezt szavakban elmondani. Törekvés arra, hogy mássá tenni, nincs. Csak azért, hogy más legyen. De minden este és minden taktusban törekvés van, hogy jobbá tenni az előadást az előzőhöz képest. Ugye az előbb elárulta a koromat. Ez annyit is jelent, hogy az ember a zeneirodalom, a standard repertoár remek műveit hát már jó néhányszor előadta. Úgy csinálni ezt, hogy az ember a saját emlékeiből él, és saját régebbi előadásait, vagy más emlékképeket próbál életre kelteni újra, tulajdonképpen egyenlő a művészi halállal. Nagyon nehéz és nagy autótréning kell ahhoz, hogy az ember mondjuk a Beethoven 5. szimfóniát, amit még egy nem zenész is gyerekkorától kezdve hall, mert a rádióból, a környezetből, a gyakorló előadásmódból valahogy a köztudatban van, friss szemmel nézze. De ezt a tréninget, ezt keresztül kell vinni, én nem mondom, hogy ez mindig sikerül, de mindig az a törekvésem, hogyha egy akár 50-szer, 80-szor eljátszott darabot újra dirigálok, akkor úgy vegyem a kezembe a partitúrát a felkészülés során, mint hogyha akkor látnám először. És ha az ember ehhez hozzászoktatja magát, akkor sikerül is, és ilyenre standard remek műveknél is csodálatos módon fedezek fel olyan dolgokat, amiket 30-40 év alatt nem vettem észre, amik elkerülték a figyelmet, aminek a fontossága elkerülte. Nem arra gondolok, hogy nem vettem észre kottafejeket, hanem aminek a jelentősége, esetleg néha döntő fontossága, avagy csak a gazdagító szerepe van a darab előadásánál.
2: A népszerű művek közül most hallgassuk a Pillangó kisasszony zümmögő kórusát, hiszen Lehel György nem csak a rádiózenekart vezényelte, hanem rendszeres vendég volt az Operaházban is. Az intézmény 1983-ban az ő dirigálásával újította fel Puccini Pillangó kisasszonyát.

0: Olvastam valahol, azt mondta ön, hogy soha nem álltam életemben úgy oda a dobogóra, hogy ne élet-halál kérdése lett volna az, amit ott majd most csinálni fog, és hogy közelítsen az egyes zeneművekről kialakult eszményi képhez.
1: Nézze, ez egy nagyon nehéz hivatás, mert ha az embernek van egy eszményi képe egy műről, akkor, és ezt már nyugodtan mondhatom, soha nem éri el az előadással. Tehát nem folyik más, mint egy harc egy optimális kompromisszumért. Ahhoz tudom csak hasonlítani, mikor ilyen átlátszó papíron készítenek egy másolatot egy grafikáról, és utána ráteszik az eredetire, és megpróbálják úgy egymásra illeszteni, hogy ott a legkisebb részlet is fedje egymást. Nagy türelemmel ez ebben az esetben előfordulhat. A zenei előadó művészetben azt hiszem soha. Na most, hogy ez a kompromisszum kisebb legyen, ehhez kell az, hogy az ember minden egyes előadást, hogy az Békés Csabán van-e, vagy a Carnegie Hallba, minden egyes előadást élet-halál kérdésnek tekintsen, hogy minden egyes sikertelen előadás után is azt elmondhatja az ember önmagával szembenézve, hogy én megtettem, ami tőlem telt. Ami tőlem telt, az megítélés kérdése. Mások lelkesedhetnek érte, vagy undorral elfordulhatnak tőle extrém esetben, de hogy az előadás után én magamnak azt elmondhassam, hogy ami tőlem ebben a pillanatban tellett, azt én megtettem. Egyébként a kompromisszum a legkisebb. Tehát amikor a legjobban hasonlít az előadás ahhoz a képhez, ami bennem él valamiről, hát ez az élet csillagórái közé tartozik. Szóval tulajdonképpen másban, mint a zenében és a szerelemben ezt nem lehet elérni.

0: Beethoven első szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Lehel György vezényelte. Mai műsorunkban a 100 éve született legendás dirigensre, Lehel György, Kossuth és Liszt díjas művészre emlékeztünk, Tóth Gabriella 1985-ben készült beszélgetésének részleteivel. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. március 9-ei műsor ismétlését hallották.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Súlyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak csütörtök este a tervezett módosítás ellen. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket és egyéb jogszabályokat. Ukrán találat érte az omszki kőolaj finomítót, ami Oroszország egyik legnagyobb kapacitású finomítója, és csak nem 2500 kilométerre található az ukrán-orosz határtól. Egy mahajnali ukrán drón támadásban megrongálódott két balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat, Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek, több lakóház, ipari létesítmény is megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás, akkor 31-en vesztették életüket. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijjel a NATO csúcs találkozó után. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt, a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Több millió euró értékű ékszert raboltak el a kelet-franciaországi Lalique Múzeumból. A híres ékszerés és üvegművész, valamint családja műveit őrző múzeumot rabolták ki. Az állarcos rablók betörték a múzeum ajtaját, kikapcsolták a riasztórendszert, és mintegy 20 műtárgyat vittek el. A párizsi Louvre Múzeumot tavaly rabolták ki, mintegy 88 millió euró értékű, 8 francia királyi korona ékszert vittek el a tolvajok. Több gyanúsítottat már őrizetbe vettek, de a zsákmányt azóta sem találták meg. Súlyos erdőtüzek pusztítanak több európai országban, Franciaországtól Portugálián át Görögországig több ezer hektárnyi erdő vált a lángok martalékává. A rendkívüli hőség tovább súlyosbítja a helyzetet, miközben a meteorológusok újabb elviselhetetlen hőhullám érkezésére figyelmeztetnek. Spanyolországban már 43 fokot is elérte a hőmérséklet ma, de Portugáliában is 40 fok fölötti értékeket mértek, és a franciákat is újabb hőhullám sújtja. Ami a hazai időjárást illeti, holnap országszerte sok napsütésre készülhetünk, számottevő csapadékra már nem kell számítani, a szél megélénkül időnként meg is erősödik. Éjszaka 12-18, holnap napközben 27 és 33 fok várható.
2: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Johannes Brahms a Szép Magellón, dalciklós Johann Ludwig Tieck verseire, opusz 33. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében 1985. október 20-án készült. Az első négy dal, Senki meg nem bánta még, Íj és nyíl jó az ellenségnek, Fájdalmak-e, örömök-e, A szerelem messze országokból jött.

Johannes Brahms a Szép Magellan című dalciklusát hallják. Péter Schreier énekel, Ránki Dezső játszik zongorán. A következő négy dal, Így közeledsz-e, Hogy bírom elviselni az örömöt, A te ajkad, El kell válnunk.

Péter Schreier és Ránki Dezső előadásában felhangzó következő négy dal: Pihenj, kedvesem, kétségbeesés, oly gyorsan tűnik a fény, az elválás fájdalma.

Johannes Brahms a Szép Magellan című dalciklusát hallják. Péter Schreier énekel, Ránki Dezső zongorázik. Szulima, boldog a szívem, a hűszerelem sokáig tart.

0: Johannes Brahms a Szép Magellan című dalciklusát hallották Johann Ludwig Tieck verseire. Peter Schreier énekelt, Ránki Dezső játszott az zongorán. A felvétel az MTA kongresszusi termében 1985. október 20-án készült.
1: Műsorajánló. A muzsikus legendák következő műsorában Ránki György zeneszerző életét és munkásságát idézzük fel.
2: Kodály tanított meg engem az úgynevezett zenei igazmondásra és arra, hogy minden feladatot komolyan kell venni.
1: Muzsikus legendák. Kedden 18 órakor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája szerdai adásában Simon Rattle vezényel. A brit karmester díjait, elismert felvételeit hosszan sorolhatnánk. Mostani műsorunkban kedvenc együtteseit, a londoni szimfoniettát, a birminghami szimfonikus zenekart és a berlini filharmonikusokat irányítja. Mesterek órája Simon Rattle. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről. Furuján közreműködik és vezényel Erik Bosgraf. Közreműködik Langer Ágnes hegedűn, Sós Levente oboán, Kocur Szabolcs trombitán és Jankó Attila fagotton. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. január 27-én készült. Elsőként hallgassák meg Georg Philipp Telemann D-dur koncertó grosszóját.

Telemann D-dur koncertó grosszóját hallották. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről. Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyének szólistái Langer Ágnes hegedű, Edik Bozgráf furuja, Sós Levente oboa és Kocúr Szabolcs trombita.

Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyét hallották. A szólisták Langer Ágnes hegedű, Erik Boszgráf furuja, Sós Levente oboa, Kocur Szabolcs trombita. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről a Zeneakadémia nagy terméből. Georg Philipp Telemann F-dur kettős verseny furujára és fagotra. Furuján Erik Boszgráf, fagotton Jankó Attila játszik.

Telemann Evdur kettős versenyét hallották Furujára és Fagottra, pedig Bozgráf Furuján, Jankó Attila Fagotton játszott. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Erik Bozgráf. Christoph Graupner D-dur szimfóniája következik.

Christoph Graupner D-dur szimfóniáját hallották. Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenyének furúja átirata következik, Erich Bosgraf szólójával. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik.

Johann Sebastian Bach A-moll hegedű versenyének furúja átiratát hallották Erik Bosgraf szólójával, és ő vezényelte a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát. Johann Friedrich Fass D-dur koncertója következik. A szólista Erik Bosgraf.

Johann Friedrich Fass D-dur koncertóját hallották. Erich Bosgraf ráadásként saját improvizációját adja elő.

0: Erik Boszgráf improvizált. Kedves hallgatóink, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük. Furuján közreműködött és vezényelt Erik Boszgráf. Közreműködött Langer Ágnes hegedűn, Sós Levente oboán, Kocúr Szabolcs trombitán, Jankó Attila fagotton. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében 2026. január 27-én készült. A hangmérnök Lakatos Gergely és Mátyos Otto, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Nevükben is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele Octavian Béunak. Az én igazi vezéreszmém azonban, amelynek mióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok, a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem, amennyire erőmtől telik, szolgálni zenémben. Ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás. Az én, mondjuk földrajzi helyzetem következtében a magyar forrás van hozzám legközelebb. Ezért műveimben a magyar hatás a legerősebb. Hogy már most a stílusom a különböző forrásoktól függetlenül vajon magyar jellegű-e vagy sem, és minden ezen múlik, azt másoknak kell megítélniük, nem nekem. Én minden esetre úgy érzem, hogy ez megvan benne, hiszen jellegnek és környezetnek valamiképpen összhangban kell állnia.

0: Műsorajánló. A prolog következő műsorában Isaac Albeniz Pepita Jiménez című komikus operájáról lebbenti fel a nem létező fátylat, László Ferenc. A címszerepet Maite Alberola énekli, a Teatro de la Zarzuela énekkart és a madridi autonóm közösség gyermek és zenekarát Guillermo García Calvo irányítja. Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
2: Érdekességekkel.
3: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
2: Ismeretszerzéssel.
4: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
2: És sok-sok kulturális értékkel.
5: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
2: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
6: Egy évvel ezelőtt, július 6-a és 13-a között Debrecen adott helyet a Kodály Zoltán nemzetközi versenynek, mely három hangszert állított a fókuszba. A trombitát, a kürtöt és a harsonát. A héttagú zsűribe három magyar muzsikus is meghívást kapott. Boldocki Gábor trombita, Zempléni Szabolcs kürt és Hőna Gusztáv harsona művész. A döntőn és a gálahangversenyen készült felvételekből lemezt jelentettek meg. Az Ars Nova adásában az itt készült hangdokumentumok szólnak, melyekről három díjnyertes szólista produkcióját hallhatják. A közreműködő együttes a Kodály Filharmonikusok Debrecen Kollár Imre vezényletével. A művészek játékát a Debreceni Kölcsei Központban rögzítették, ez mai kínálatunk, tehát egy lemezbemutató. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Elsőként a 28 éves trombita művész, a német Hirsch Sandro előadását hallhatják. Egy olyan darabot adott elő, melyet párizsi megrendelésre készített a francia Henri Tomasi, s mely művet akkor játszhatatlannak tartottak. De a zeneszerző mindenképp beszerette volna bizonyítani, hogy a vádak alaptalanok. A bemutatóra 1948. november 13-án került sor, akkor amolyan szűkkörű stúdióhangversenyen a Hilversumi rádióban Albert van Raalte vezényletével. Fél évvel később, amikor immár Párizsban a darab elindult a nemzetközi ismertség felé, a karmester, a zeneszerző Henri Tomasi volt, s ezt követően is még számos alkalommal dirigált a saját művét. A zeneszerző így nyilatkozott a darabjáról. Ha a trombita versenyem stílusa a három tétel révén klasszikus, tartalma nem az. Nincs sem tárgya, sem központi témája. Tiszta zene. Arra törekedtem, hogy egységbe foglaljam a trombita valamennyi kifejezési és technikai lehetőségét, Bachtól napjainkig, beleértve a jazzt is. Eddig a trombitát viszonylag kiforratlan módon használták. Másodlagos hangszernek tekintették, miközben itt éppen az a cél, hogy feltárjuk minden kifejezési erőforrását. Persze, használatát a modern zeneszerzők folyamatosan szélesítik. Nem állítom hát, hogy úttörő lennék. Inkább azt mondanám, hogy egy olyan korszak közepén állok, amely többet követel az úgynevezett mellékes zenekari elemekből, és remélem, hogy hasznos hozzájárulást tettem ehhez az izgalmas kutatáshoz. Nyilatkozta Henri Tomasi a Journal de Vichy-nek 1949. július 28-án. 1963-ban a világhírű trombitás Maurice André is műsorára tűzte a 17 perces, valóban nagyon nehéz, de mint azt a hamarosan megszólaló felvétel is bizonyítja, játszható darabot. Ezzel pedig elindult a kompozíció a világhírnév felé, legalábbis a trombitások körében. Következzék tehát Henri Tomasi trombita versenye. A szólista Sandro Hirsch, a Kodály Filharmonikusok Debrecen élén Kollár Imre.

Hardy Tomázi 1948-ban írt trombita versenyét hallották. A szólista Sandro Hirsch volt. A mű meleg, játékos és derűs karaktere Tomázi életének egyik legboldogabb és legkedvezőbb időszakát tükrözi. A háború utáni éveket, amikor a szerző visszanyerte hitét az életben és alkotó erejét, és pályája Európa szerte ismerté vált. Vezényelt a Concertgebouw-ban, operáit bemutatták Münchenben, Brüsszelben, Párizsban. A trombita versenyt akkor komponálta, amikor a Monte Carlo-i Operaház első karmestere volt. Lemezújdonság szól itt az Ars Nova programjában, azok a produkciók, melyeket tavaly július 12-én és 13-án a Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyen Debrecenben a Kölcsei Központban rögzítettek, a döntőben, illetve a Gála hangversenyen. A kiadványra díjazott előadók játéka került, akiket a Kodály Filharmonikusok Debrecen kísért Kollár Imre vezényletével. Az imént az első helyezett játéka szólt. A harmadik díjas az Egyesült Királyságból érkező Brendan Connellan kürtművész lett, aki az 1919-től 2007-ig élt cseh Jiří Paauer kürtversenyét játszotta. Jiří Paauer 20 perces alkotása a 20. századi közép-európai repertoár egyik jelentős, bár nem mindenütt közismert darabja. A mű dallamosságán túl, különösen a kürt technikai és kifejezésbeli lehetőségeinek gazdag megjelenítése miatt vált fontos repertoár darabbá. Paauer a prágai zenei élet egyik meghatározó figurája volt. Szoros munkakapcsolatban állt a cseh filharmonikusokkal és a prágai operaházzal. Zenéjét inkább mondják késő romantikusnak, semmint modernnek. Kürtversenye három tételes. Az első, Allegro patetico, energikus, ritmikailag feszes, igazi, szláv jellegű fő témával. A második szakaszban a kürt inkább énekel, mint virtuózitással csillog. Játékos, virtuóz, sok helyütt táncos jellegű tétel zárja a művet. Allegro giocoso. Következzék Jiří Paauer kürtversenye 1957-ből. A szólista a 22 éves Brendan Connellan.

Hirschi Power 1957-ben írt kürtversenyének szólistája Brendan Connellan volt. Lemezbemutató szól itt az Ars Novában, a Bartók Rádió 20.-21. század zenéjéből válogató sorozatában. Annak a kiadványnak a részletei, melyre a tavalyi Kodály Zoltán nemzetközi zenei verseny díjazott művészeinek játéka került. Ezúttal az a három előadás, melyeken a Kodály Filharmonikusok Debrecen működött közre Kollár Imre vezényletével. Összeállításunkat Ernest Bloch szimfóniájával zárjuk, melynek szóló hangszere a harsona. A mű keletkezési évszáma 1954. A szólista az 1996-os azeri harsonás Mustafa Kalilov. Bloch halála előtt írta különleges, lírainak mondott versenyművét, melyet az imént hallott két koncertónál lényegesen mélyebb értelműnek mondanak a zenei szakírók. Ez is három tételes, maestoso, agitato, allegro, deciso, mely szerzői utasításokból kitűnik, végig lendületes, szinte hömpölygő darabról van szó.

0: A svájci Ernest Bloch 1954-ben írt szimfóniáját hallották Harsona szólóval, melyet Mustafa Kalilov játszott. Az Ars Nova, melyben ezúttal Akodály filharmonikusok Debrecen tavaly, Akodály Zoltán nemzetközi versenyen rögzített produkcióit ismerhették meg, ezzel véget ért. A karmester Kollár Imre volt. A hangfelvételek július 12-én és 13-án készültek a Debreceni Kölcsei Központban. Holnap Sylvain Cambreling vezényletével többek közt egy Ötvös Péter művet is hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az opera közvetítés után a tavalyi Kapos Fest kamarazenei gálahangversenyét hallgathatják meg. A fesztivál művészeinek előadásában Johannes Brahms és Robert Schumann egy-egy zongora négyese szól a Szivárvány Kultúrpalota felvételén. Kamara muzsika. Kedden 20 óra 54 perckor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Kazai Ági, jazzénekes, dalszerző, egyetemi oktató. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm a jazz koncertek hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják, illetve a Debreceni Bor és Jazz Napok tavalyi esemény sorának egyik koncertjét. Debrecenben a Nagy Erdőben a Békástó klub színpadán 2025. augusztus 1-én a Finucci Bros és a The Blaze Lions játszott. Balog Roland gitározik, Balog Zoltán billentyűs hangszereken játszik, Baranyi Bertalan a basszusgitáros, Bogdán Zoltán dobol, Balog Roland és Balog Zoltán szerzeményei és feldolgozásai szólnak. The Dream, Way to Home, egy Steve Miller szerzemény az Abrakadabra, majd a Memories, Kozma József Hullólevelek című alkotása feldolgozásként és a For Lee hangzik el.

0: A mai jazz koncertekben a 2025-ös Debreceni Bor és Jazz Napok egyik eseményét hallhatták. A Nagyerdőben a Békástónál a klubszínpadon 2025. augusztus 1-én lépett fel a Finucci Bros and the Blessed Lions, így Balog Roland gitáron játszott, Balog Zoltán billentyűs hangszereken, Baranyi Bertalan volt a basszusgitáros, Bogdán Zoltán dobolt, Balog Roland és Balog Zoltán szerzeményei és feldolgozásai hangzottak el. The Dream, Way to Home, Abracadabra, Memories, Hullólevelek és For Lee fért bele a mai összeállításba téma cím szerint. A hangmérnök Járic István, a zenei rendező Szenes Tamás, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Így ért véget a mai jazzkoncertek, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sulyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. A Fidesz és a KDNP képviselői közben bejelentették, tüntetéssel tiltakoznak a tervezett módosítás ellen. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, valamint egyéb jogszabályokat is. Kétnapos NATO csúcs találkozó kezdődik holnap Törökországban. A napirenden szerepel egyebek mellett a védelmi kiadások növelése, miután a szervezet korábban egy történelmi 5%-os GDP arányos célt határozott meg. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli, de a külügyminiszter és a belügyi tárca vezetője is elkísérte az ankarai találkozóra. Zajlanak a tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint elérhető a háború befejezése. Mint mondta, az orosz elnök valóban véget akar vetni a harcoknak, az ukrán elnök pedig azonnal be akarja fejezni azt. Trump egyúttal megerősítette, hogy találkozik Volodymyr Zelenszkijvel a NATO csúcs találkozó után. Hollósi Simon festményeiből nyílik kiállítás a Máramaros szigeti magyar napokon. A tárlaton a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 alkotását láthatja a közönség. A román-ukrán határ mentén fekvő kisvárosban a Nagybányai Festőiskola alapítójának 8 festménye lesz látható, emellett Kádár Géza egy restaurált alkotását is megcsodálhatja a nagy közönség. Holnap országszerte sok napsütésre számíthatunk, a szél megélénkül, időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 12-18, napközben 27 és 33 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Németi Attila kíván kellemes zenehallgatást. Munkatársai a hangmérnök Szabó Péter, valamint a szerkesztő Katona Márta nevében is. Sok különleges zene várja Önöket ma is. Jan Pieterszoon Sweelinck 1562 környékén született Hollandiában, már fiatalon organista lett egy templomban. Híres volt improvizációs készségéről, annyira jól játszott orgonán, hogy Amsterdam Orfeuszának nevezték. Nagyszerű tanár is volt, sok kiváló organistát nevelt fel. Művei a reneszánsz és a barokk stílus átmenetét mutatják. Motettája szól a notturno elején.

Jan Peterson Swieling motettáját a holland kamara kórus adta elő. A zeneszerzőnek körülbelül 250 vokális műve maradt fenn, köztük sanszonok, madrigálok, zsoltárok. Egész életét Amsterdamban töltötte, és Európában nagyon ismerté vált. Josif Raffaelli egyik zongoradarabja következik, egy variáció.

Ádur bevezetés, téma és változatok. Josifa Raffaelli zongoradarabját Vladimir Krpan játszotta. Ez a komponista Horvátországban

Született 1767-ben, teológiai tanulmányokat, majd zenét tanult Velencében és Pádovában. Unico Wilhelm van Wassenaar Ezdor koncertója következik.

Unico Wilhelm van Wassenaar Esdur Concerto Armonico című zeneművét az Amsterdami Combattimento Concert adta elő. Florence Price afro-amerikai zeneszerző hölgy történelmet írt, ő volt az első nő, akinek szimfóniáját a Chicagói Szimfonikus Zenekar bemutatta. Második koncertnyitánya szól.

Florence Price második koncertnyitányát a BBC koncertzenekar adta elő. Price 1953-ban bekövetkezett halála után a munkássága a feledés homályába merült, 2009-ben bukkantak az archívumára egykori chicagói nyaralójában. Mozart D-dur huval a négyese szól.

Mozart D-dur fuvola négyesét Joanna Gifroer, Martin Beaver, Matthias Zuckerman és Amanda Forsyth játszotta. Alfred de Zinclou 1971-ig élt francia zeneszerző volt, szegény családból származott, ipari forma tervezőként dolgozott egy ideig. Szaxofon darabját halljuk.

Preludium kadencia és finálé Alfred Desenclos kompozícióját Jan Gricsár és Tomás Hosnyik játszotta. A komponista a Párizsi Konzervatóriumban tanult, és elnyerte a római díjat, tehát azért a saját korában elismerték a tehetségét. Csajkovszkij műve következik, változatok egy rokokó témára.

Csajkovszki rokokó változatait Alexander Rugin és a Román Rádió zenekar adta elő. A zeneművet szerzője egy Fitzhagen nevű német csellista számára írta, aki az időtájt a moszkvai konzervatórium tanára, illetve a cári zene egylet hangversenymestere volt. Most Josquin des Prés miséje szól.

Josquin des Prémisét a BBC Singers előadásában Boholton vezényletével hallottuk. Ezt a szerzőt a Palesztina előtti idők legnagyobb komponistájaként emlegetik. Párizsban Okegemnél tanult, karnagyként dolgozott Itáliában, 50 éves korára egész Európa ismerte a nevét, pedig hát akkor nem volt könnyű az utazás. 2 óra van.